Ban című műsorunk első részébe, arról a szerintem igencsak jó lemezről, mely 2022-ben jelent meg a Pásztor Csillag Alapítvány gondozásában. Ez pedig nem más, mint a Hal, Bor, Némi Birka című zenei anyag, melynek muzsikusai Táncházban című műsorunk első perceiben Hetényi Milán, Juhász Zoltán és Lipták Péter voltak. Az elkövetkezendő percekben pedig Navratil Andrea, Sós Réka, Juhász Kitti, Szent Kereszti Judit, Bese Botond, Juhász Kitti, Lipták Péter, Császár Dominik és Hetényi Milán lesznek a muzsikusok, s aztán az énekesekhez csatlakozik Samu Zoltán és zenekara. Mielőtt megszólalnának a régebbi, illetve újabb stílusú dalok, még azt hadd mondjam el, hogy a muzsikusok a lemezanyagát Békefi Antal gyűjtéseiből állították össze.

0: Az előbbi udvarhelyszéki, bözödi dalokat az Egy Szólam Együttes tagjai előadásában hallhattuk, most pedig következzen Lévai Ferenc Frici, akit Kóré Géza, vece nevén Kajákó és zenekara kísér. A Székely-Szent Erzsébeti remek énekes katonadalai után pedig az Ökrös Együttes kíséri a 100 éve született népzenekutató Kallós Zoltán énekét, aki szilágysági katonadalokat fúj.
1: De bimbó voltam anyám, de amikor én születtem, de rózsa lettem, mire katona lettem.

0: Felvidéki első világháborús katonanóták következnek Táncházban című műsorunkban. A lemez, melyről ezt a csokrot választottam, az Ájfalusi utca végig Bazsa Rózsa, egy felvidéki falu dalai címmel jelent meg. Az előadók Bojszko Bálint, Majancsik András, Mikó István és Sztupák Imre. Az énekesmesterek után pedig városi, táncházas muzsikusok következnek, Zsikó Zoltán, Berec Mátyás, Böröc Balázs, Csávás Attila és Bognár András, akik szintén első világháborús katonadalokat énekelnek és játszanak.
1: Kedves édes anyám, nincs már nékem szeretni.

Ami Úristen tudja, ki jön vissza veletek. Gyertek, magyar fiúk,

Most látszik meg babám, mit ér egy magyar gyermek. Kedves édes anyám,

0: imád Allah, kedvességes anyád, ott sírás ki magadat. Mert támáros síromat egy kőszikai alatt, kedvességes anyád, ott sírás ki magadat.
1: Utasszázat csinálja már a keresztek fáját, de sok szőke barna kislány várja bábáját, de csak minden tizediknek jön vissza a párja, a többinek Doberdónál nyugszik a bábája. De csak minden

Kedves hallgatóink, a Turai Zenekar zárja Táncházban című műsorunkat, akik egy katona kísérő marsot, majd lassú és friss csártást játszanak. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Az egész Balkánon megtalálható hetes lüktetésű táncritmus a moldvai magyaroknál is felbukkan, így számos magyar zenekar nyúlt ehhez a repertoárhoz. Mivel ők a téli ünnepkörhöz kapcsolódó kecske táncoltatásnál is használják, a táncház mozgalomban a kecskés elnevezés terjedt el. A népzenei nyomozóiroda 552. adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A Besodrom zenekar ebben az összeállításban élő balkáni zenévé változtatta a moldvai magyarok dallamait. Nem szerkesztéssel és zeneszerzői eszközökkel, hanem nyers és sodró lendülettel fut végig az összeállítás. Kitartott hangokkal kezdődik a szám, mintha csak török sípot hallanánk. Azonnal funkcióban érezzük a hangzást, akár egy ismiri lakodalomban is lehetnénk.

később visszatér ez a zenei eszköz, hiteles funkciós érzéssel és alatta kígyózó basszus oszcinátóval. A táncos tempó magával ragadja a zenekart. Az énekesnek nem kis kihívás az érthető szövegmondás ilyen körülmények között. Az intenzitás állandó, innen nincs hová fejlődni, így különösebben megkomponált zárlat sincs. Egyszerűen csak vége szakad a zakatolásnak.

0: A Besodrom zenekar feldolgozása hangzott el. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Csend lett egy percig, s így szólt az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a virrajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Rádió. Réh Fülöpön FM 91. A Magyar Zene Rádiója.

0: jung, haj, haj, haj, haj, haj, haj, haj, haj, haj, haj, haj, mindig jó az mindigam, reggel élve meg éjszakam. Házasodjunk, haj, haj, haj, galambom, házas élet, kutyabaj.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

én olyan támogató, hadd halljam! A kórusnak ötös, nem én olyan válogató, hajta, rólunk beszél már.

igaz. De tagadjuk, hogy igaz volna, mégis azt mondja a nóna. Nem zölög a haraszt, a szél nem fújja. A gőzösnek

Én meg csak úgy begyárosan kacsingatok rá. Ott várnak rám a kekény szemű barna lányok, én meg csak úgy begyárosan kacsingatok.

時を出

de boldog voltam akkor talán.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Súlyos buszbaleset történt a svájci Alpokban, többen meghalhattak a tragédiában. 25 éve volt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása. Hűvös, esős napunk lesz ma. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Mikja György, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés már a többségi állásponttá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az aszály sújtotta mezőgazdaság támogatását. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott Calgaryban. A kanadai kormányfő hozzátette, a fegyvereket egy hadi eszközvásárlást engedélyező amerikai program alapján biztosítják Ukrajnának. Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. 2 eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, még délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 6 óra 4 perc.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
3: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik,

Párizsban nem tudom, de Budapestre és az egész országba beköszöntött az ősz. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Damkó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 11-e van. Lassan 9 perccel múlt 6 óra, Hajdú Tibor vagyok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, munkatársaim, ma Wolf Attila hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Ma is 10 óráig töltjük együtt a reggelt, igyekszünk mindenből a legkiválóbbat nyújtani, legyen az akár muzsika, akár érdekes és friss információ. Na nézzük, hogy milyen muzsikákkal szolgálhatok. Már ebben az órában Mámoros kis szoba énekli majd Szigeti Fercsi, Balázs Tamás és zenekara kíséretével nem sokára. Simon Bogár előadásában meghallgatjuk a Libamáj Kacsamáj kezdetű csárdást, a Mozart című musicalből az Árnyék dalt, Dolhai Attila jó voltából tudom lejátszani, az Örök Zöldek között pedig egy klasszikus metrósláger, a citromízű banán is felcsendül majd. Szokásunk a szíve, megnézzük, hogy hogyan alakul, így a hidegfront után az időjárásunk, a hétvégén is. A névnapos köszöntés sem maradhat el, mint ahogy rövid összeállításunk. Szeptember 11-e híres születésnaposairól sem. Hamarosan egy rövid történelmi összeállítás, vajon milyen fontos események köthetők ehhez a naphoz a történelemben. Elsőként egy Dankó Pista nóta, a Szőke kislány, csit-csit-csit, Karcagi János előadásában Németh Csicsó József és zenekara kíséretével. Arra kérem Önöket, tartsanak ma is velem. Erős napot, jó reggelt! Szőke.

0: metafor, városok is lakodom tetején, gyere oda édes szeres felém.
1: Negyed hét is elmúlt, jó reggelt.
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: Az első két történelmi esemény magyar vonatkozású és a törökhöz köthető. 1526-ban Mohács után Buda első török megszállása történik. Szeptember 11-én Szulajmán szultán serege ellenállás nélkül vonult be Budára, de mint tudjuk, Buda végleges oszmán megszállására csak 1541-ben került sor. A zentai csata is ezen a napon zajlott, de már 1697-ben a Szavolyai Jenő herceg vezette császári és szövetséges keresztény haderő Zentánál mért vereséget az oszmán birodalom seregére. Ez a nagy török háború egyik döntő ütközete volt, és jelentősen hozzájárult a karlócai békéhez, amelyet 1699-ben kötöttek meg. Nos, ez szilárdította meg az oszmán uralom teljes visszaszorulását Magyarország nagy részéről. Ugorjunk 1848-ra. Szeptember 11-én ekkor mondott le a Batthyány kormány, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke. Azután mondott le, hogy kudarcot vallott a bécsi udvarral való megegyezési kísérlete. A válságot tovább élezte, hogy Jelasics horvát bán csapatai másnap átlépték a Drávát, és elindultak Pest-Buda felé. Véget ért 1960-ban a római olimpia. Magyarország 6 arany, 8 ezüst és 7 bronzéremmel, összesen 21 éremmel zárta a játékokat. Érdekesség, hogy a római játékok nemzetközi sztárjai közé tartozott egy bizonyos Cassius Clay nevű ökölvívó, akit utána Muhammad Ali néven ismert meg a világ. Szintén ezen a napon katonai puccs zajlott Chilében 73-ban Augusto Pinochet tábornok vezetésével. 1989-ben nyitotta meg a nyugati határt az NDK-s állampolgárok előtt Magyarország. 0 órától, erre már tegnap is utaltam, és ez szörnyűséges, a közelmúlt történelmének eseménye a 2001-es terrortámadások az Egyesült Államokban, amikor az Al-Qaida 19 terroristája 4 utasszállító repülőgépet térített el, 2-t a World Trade Center ikertornyaiba vezettek, melyek később összeomlottak, egy harmadik gép a Pentagonnak csapódott, a negyedik pedig Shanksville közelében zuhant le, miután az utasok és a személyzet tagjai megpróbálták visszaszerezni az irányítást a géprablóktól. Csak nem 3000 áldozat vesztette életét a 19 gépeltérítőn kívül, a merényletek pedig teljesen átalakították az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikáját és az ezt követő terrorizmus elleni háború meghatározó kiinduló pontjává váltak, és ami még döbbenetes, hogy 25 esztendeje történt mindez, és szerintem sokan vagyunk úgy ezzel, hogy mintha ma lett volna. 2008-ban tűzütött ki a Franciaországot és Nagy-Britanniát összekötő csatorna alagútban, egy teherautókat szállító tehervonaton keletkezett, 32 embert kellett evakuálni, többen füstmérgezést szenvedtek, de szerencsére halálos áldozat nem volt. A tűz viszont jelentős károkat okozott az alagútban, ezért hosszabb ideig csak korlátozott kapacitással működhetett. Nos, vissza a jelenbe, Szigeti Fercsi énekel, a Mámoros kis szobát hallgatjuk most meg, Balázs Tamás és zenekara kísér a Dankó Rádióban. Jó reggelt!

azt gondolom, ha mennyországba vagyok. Mikor két fekete szemed rám ragyog, azt gondolom, ha mennyországba vagyok. Kapitány úr azt mondja a bokának, innye de szép babája van magának. Bizony, bizony, kapitány úr van nekem, magamnak a promenádon kerestem. Bizony, bizony, kapitány úr van nekem, magamnak a promenádon kerestem.

0: promenádon kerestem.
1: Holnaptól várhatóan beáll egy ilyen 21-22 fokos, kellemes délutáni hőmérséklet, de is napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, tehát végérvényesen véget ért a kánikula, és felhős napos időszakok váltják majd egymást, legközelebb csapadékra talán jövő csütörtökön lehet számítani, ma viszont lesz rendesen, hullámot vet fölöttünk a front, ezért a felhőké lesz a főszerep. Nagyobb területet is érinthet a csapadék, több tájegységünkön esély mutatkozik ma jelentősebb mennyiségre. Délután 16 és 27 fokot mérhetünk, nyáriasabb még úgy délkeleten maradhat az idő, szeptember 11-én, mikoron is, a következő névnaposokat köszöntjük: Diomédek, Emilek, Helzák és Miltonok, a főnévnaposok pedig Teodórák, a Teodor férfi névnői párjáról van szó, ógörög eredetű, Isten ajándéka a jelentése. Nagyon boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. A Bergendi Sohasem kérlek című dalát játszom most 1975-ből.

0: 6 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Elsőként említsük Kalazanci Szent Józsefet, spanyol származású katolikus pap volt, 1557-ben született ezen a napon, ő alapította a piarista rendet, amúgy Rómában ő hozta létre Európa első ingyenes népiskoláját, elsősorban szegény gyermekek oktatására, és ebből bontakozott ki később a piarista oktatási rendszer. Praj György, ő jezsuita szerzetes, történetíró és könyvtáros volt, 1723-ban született ezen a napon, Mária Terézia királyi történet írója is volt, és legismertebb érdeme, hogy 1770-ben ő közölte először nyomtatásban az első összefüggő magyar nyelvű szövegemlékünket, a halotti beszédet. Franz Ernst Neumann, német fizikus, matematikus, mineralógus, 1798-ban született ezen a napon. Nagyban hozzájárult az elektrodinamika fejlődéséhez, ugyanis ő volt az, aki elsőként leírta matematikai alapon az elektromágneses indukciót. Katharina Schratt még nagyon érdekes, történelminek mondható személy. 1853-ban született ez az osztrák színésznő, a bécsi Burgtheater ünnepelt művésze volt, és első Ferenc József császárhoz és magyar királyhoz fűzte több évtizedes közeli kapcsolat. Nos, ennek pontos természetét illetően a történészek óvatosak, ezért pontosabb a bizalmasa és közeli társa megfogalmazás, amely első Ferenc József császárhoz fűzte. Amúgy Erzsébet királyné is tudott a kapcsolatról. Zsilmó Ferenc, a magyar sportélet sokoldalú úttörője, labdarúgó is volt, atléta, kerékpáros, edző, sőt még sportújságíró is. 1875-ben született ezen a napon. Ő volt 1904 és 1906 között a magyar labdarúgó válogatott első szövetségi kapitánya, egyben az MLS egyik alapítója is ő, és az első hivatalos magyarországi labdarúgó mérkőzésen is játszott már 1897-ben. Katonaként szolgált az első világháborúban és a fronton esett el. 1916-ban Pető András orvos, mozgásterapeuta, a világszerte ismert konduktív pedagógia, illetve Pető módszer megalkotója. 1893-ban született ezen a napon, 1967-ben éppen a születésnapján, hunyt el szeptember 11-én. Theodor Adorno, német filozófus, szociológus, zeneesztéta és zeneszerző, a frankfurti iskola és a kritikai elmélet egyik legfontosabb képviselője 1903-ban, még Hajnal Zoltán, magyar geofizikus, a szeizmikus kutatások és a földkérek szerkezetének vizsgálata területén ért el nemzetközileg elismert eredményeket, 1933-ban született ezen a napon. A császár Franz Beckenbauer, a futballtörténelem egyik legnagyobb alakja, 1945-ben született ezen a napon. Ő volt az, aki alapvetően megújította a libero szerepkörét, tehát nem csak védekezett söprögetőként, hanem labdát szerzett, mélységirányítóvá vált, megindult előre, diktálta a tempót, egészen korszerű futballt játszott ő, és ezen alapon született Kukeli Júlia, Liszt Ferenc díjas operaénekes, szoprán és Sidi Péter, sportlövő, világ és többszörös Európa bajnok is. Boldog születésnapot kívánok minden ünnepeltnek, Isten éltesse önöket. Az Árnyék dalt, a Mozart című musicalből most önöknek játszom. Dolhai Attila énekel az Operett Színház zenekarát, énekkarát és musical együttesét. Fejfert Gyula vezényli.

Szilvai Tamás zongora játéka zárja ezt a zenei órát, a Donkó Rádióban Derűs napot, jó reggelt kívánok, nem sokára 7 óra, kapcsoljuk a Kossuth Rádiót és a Krónikát, a következő zenei óra első felvétele pedig nem más, mint Csala Judit előadásában a Rózsa Bokorban jöttem a világra, Sárközi Béla és zenekara kíséretével, ezzel várom önöket nem sokára.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14:35-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: Ez itt tehát a Felkelő. Jó reggelt kívánok, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 11-én pénteken, 7 óra van, Teodóra napja, én Benyó Rita vagyok. Legyen önöknél esernyő, mert hűvös, esős idő van, de a részletekkel jön a Krónika.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondót Cegléd Edit. Főbb híreink először röviden.
7: Az energiaárakról, a migrációról és a következő 7 éves uniós költségvetésről is szó volt a pozsonyi V4 találkozón.
6: Ma van a szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulója.
7: Esős, hűvös idő lesz ma.
6: Most pedig következnek a részletek. A visegrádi együttműködés újraél, jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök Pozsonyban, ahol a visegrádi négyek vezetői és az EU soros elnökségét betöltő ír kormányfő találkozott.
7: A politikusok az energiaárakról, a migrációról és a 2028-tól kezdődő 7 éves uniós költségvetésről is tárgyaltak. A cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák kormányfő egyetértett abban, fontos, hogy a mezőgazdasági és a regionális fejlesztésekre szánt források is megmaradjanak. Magyar Péter miniszterelnök is ezt hangsúlyozta.
8: Egy szóval tudnám összefoglalni, milyen költségvetés szeretnénk, fair legyen. Mindannyian tudjuk, hogy a nettó befizetők természetesen többet fizetnek be, de azt is tudjuk, hogy a nettó befizetőknek ez ugyanolyan jó. Egy színát kiemelhetek, az a mezőgazdaság. Óriási problémák vannak a mezőgazdaságban. Ez idei asszály nem csak Magyarországon, de szerintem Európa szerte. A lét szélére sodorta a mezőgazdaságot.
6: Ma van az Egyesült Államokat ért szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulója.
7: 2001-ben az Al-Qaida merénylői eltérítettek 4 repülőgépet. 2 a Világkereskedelmi Központ Iker tornyaiba vezettek, a 3. a Pentagonba csapódott, a 4. pedig Pennsylvániában zuhant le, miután az utasok szembeszálltak a terroristákkal. A merényletekben 2977-en vesztették életüket. Az esemény évfordulóján Ursula von der az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, a támadások elkövetői kudarcot vallottak, mert a demokrácia kiállta a próbát. A társadalmak szabadon maradtak, a terror ideológiája pedig nem tudta uralma alá hajtani a világot.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben.
7: Kármán András hangsúlyozta, a költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és a megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni.
9: Önmagában csak a Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági siker. Olyan magyar euró bevezetést kell célul kitűzni, ahol hazánk az euró átvételével, sőt azt megelőzően is, és azt követően is, képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni.
6: Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgáló bizottság.
7: A testület a GKI gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézi Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét. Csőszi Attila, a bizottság tisztáns elnöke az ülés után azt mondta, a számvevőszéktől, a jegybanktól és a Neumann János Egyetemtől is kértek dokumentumokat a jegybank és alapítványai pénz felhasználásáról. Az MNB-től várhatóan egy hét múlva kapnak adatokat.
10: Matolcsy Györgyöt akkor szeretnénk a bizottság előtt látni, amikor rendelkezésre állnak azok a dokumentumok, ami alapján érdemben tudjuk őt kérdezni. Én azt gondolom, hogy szeptember 18-ával, ha beérkeznek az adatok és megkezdődnek ezeknek az adatoknak a feldolgozása, akkor azzal rögtön nagy lépést tudunk tenni.
6: A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedés fejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter.
7: Ötézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Emlékeztetett, a feladatok összefogására megalakult az országos közlekedés szervező, a Baross Gábor terv pedig garantálja hosszú távú vasúti fejlesztéseket.
6: A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, illetve a vízellátás biztosítása, mondta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Bábolnán.
7: Bóna Szabolcs úgy vélte, az öntözés kérdése az egyik legégetőbb. Ha a szántóterületek 10%-át öntözhetővé sikerült tenni, az már jelentős eredmény. Komoly beruházásokkal ez az arány 20%-ra is növelhető, de nem rövid távon, mondta a miniszter.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: 5 hónapos várakozás után megkezdődött Szombathelyen az Oladi Plató városrész utcáinak azbesztmentesítése.
7: Az érintett 110 helyszín nagy részén bitumenes fedést kapnak a szennyezett utak. Nemény András polgármester tegnap a szakadó esőben tartott tájékoztatóján hangsúlyozta, a munkálatok 2,3 milliárd forint többletkiadást jelentenek a városnak.
11: Azt még nem tudjuk, hogy az önerő az legfeljebb, vagy legalább 30%, de azt a döntést hoztuk, hogy a szükséges önerőt biztosítjuk. Egyben a közgyűlés arra is döntést hozott, amit én a miniszterelnöknek már külön megírtam. Én szolidaritási hozzájárulásból szeretnénk levonni ezt az összeget, mert az önerő mértéke 500 millió forint is lehet akár.
6: Az önazonossági törvény módosításáról vagy eltörléséről vitázik a Tisza frakció.
7: Kőszegi Krisztián, az országgyűlés tiszás alelnöke a Krónikának azt mondta, a törvény nem tudta betölteni az eredeti célját, ezért azt vagy módosítják, vagy eltörlik.
12: A másik nagy probléma szerintem, ami ezzel a törvénnyel történt, az, hogy anyagi státusz alapján szűrte a lakókat, és ez nem csak a roma emberekre nagy félreértés essen, hanem a szegény családokat érintette, sok fiatalt, időseket, fogyatékossággal élőket, nagy családosokat és az Európai Uniós polgárokat is aránytalanul kizárhatta egy településről.
6: Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent.
7: A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyárvégi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett otthonstart program is akadályozza a drágulást. Sok korábbi bérlő ugyanis saját lakás vásárlása mellett döntött, így csökkent a kiadó lakások iránti kereslet.
4: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
13: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Regős László Páltól hallják. Orbán Vilivel a soraiban vereséggel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája főtábláját az RB Leipzig. A lipcseiek a Como otthonában kaptak ki 4-1-re. A Bayern München 5-0-ra győzte le a Bodø Glimt csapatát, a Manchester United pedig magabiztos 4-0-ás sikert aratott a Shabak Baku ellen. További eredmények: Fenerbahce Róma 1-1, PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk 1-1, Slavia Praha Lan 2-3. Győzelemmel kezdte a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörét a Szeged együttese. A tiszapartiak hazai pályán 42-31-re győzték le a Krisztiánsztád csapatát. A szegediek legeredményesebb játékosa a 9 gólig jutó Magnus Rőd volt. Nem sikerült meglepetést okozni, így befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely 108-56-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államoktól a berlini negyeddöntőben. A magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. A Ferencváros nyerte a férfiaki jégkorong szuperkupáját. A kupagyőztes, bár kétszer is hátrányba került, végül 3-2-re győzte le a bajnoki címvédő BEA együttesét. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Reszcsik Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon 5. helyig jutó Reszcsiknek a férfi 10 méteres légpuska álló SH1-es kategóriában a 2. helyért közvetlen indulási jogot. Köszönöm figyelmüket!
4: Közlekedés.
7: 4 autó ütközött a 13-as főúton az M1-es autópálya csomópontjának közelében. A 11-es kilométernél a félpályát lezárták.
4: Időjárás.
7: Borult esős idő lesz ma, a szél megélénkül, északon, északnyugaton kiadós mennyiségű eső is hullhat. Napközben általában 15-22 fok várható, de délkeleten 30 fok is lehet, késő este 13-20 fok valószínű.
14: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

0: kiitos menätkää. Passu kotiin sinotaan ja yrätyjää. Jaita sinosta takarosta sappitsi varna kiitos menätkää.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Domkó Rádiót hallgatják 2026. szeptember 11-én, pénteken reggel nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Hallhatják újra a hét nóta üzenetét egy archív felvételről, Sebő Miklós előadásában, címe a Te esküvőd, és engedjék meg a néhány hozzá kapcsolódó gondolatot is megosztani Önökkel. Utána lesz egy kis kirándulás, majd egy újabb kis településre, melyről rövid videónkat majd a Domkó Rádió közösségi oldalán is megtekinthetik valamikor a műsor után. Az óra végén a Magyar Népdal Kincstárból szemezget dr. Juhász Katalin néprajzkutató. És olyan muzsikákat hallgatunk, mint Ilona dala Lehár Cigány Szerelem című operettjéből, Fisül Mónika előadásában, a Tűzpiros Rózsaszál kezdetű andalgó, Gáti Pál énekel, a Gyaracki Lászlótól az Azzurro, elsőként pedig egy Korda György sláger 1960-ból, a Szeretni kell című Nádas Gábor, Fülöp Kálmán szerzemény. Kérem, tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Az erre a hétre választott nóta címe: a te esküvőd lesz az én temetésem. És most, hogy már a második iskolai hét elkezdődik, egy picikét próbáljuk meg ilyen verselemzősen megközelíteni a kérdést. Egy biztos, hogy már a cím alapján tudjuk, hogy itt nem egy békés szakítás történetét halljuk. A hölgy férhez megy, a férfi pedig lélekben már a saját temetésére készül. A magyar nóta érzelmi skáláján nem igazán létező kategória a kicsit rosszul esett. Nos, a mennyasszonyi fátyolból szenfedő lesz, a mirtusz koszorúból az álmok temetője, vagyis az esküvő és a temetés kelléktára veszélyesen közel kerül egymáshoz, de aztán jön a meglepetés, idézem, ha hűtlen is voltál, nem átkozlak mégsem. Sőt, ezt már én teszem hozzá, legyél boldog azzal a másikkal. Ez azért már szép teljesítmény. Igaz, hősünk megbocsátott, de azért ír egy nótát arról, hogy a hölgy esküvője az ő temetése. Tehát igaz, hogy elengedte a haragot, de azért a drámai érzékét nem. És ez picit azért jellemző ránk férfiakra. És talán éppen itt van a nóta mai üzenete. Megbocsátani nem azt jelenti, hogy ami történt, az nem fáj, hanem azt, hogy a fájdalomból nem csinálunk életfogytig tartó haragot. Mert néha az elengedés nem az, hogy azt mondjuk, már nem számít az, hanem az, hogy képesek vagyunk azt mondani, legyél boldog, akkor is, ha nem velem. Könnyű? Egyáltalán nem. De ha már nem sikerül, legalább egy jó nóta még kijöhet belőle, hallgassuk meg most. A folytatásban egy archív felújított és digitalizált gramofon felvételről, Sebő Miklós előadásában.
2: A te esküvőd.

Szerintem szerte az országban a szürke legalább 50 árnyalatában pompázik az ég, de Rizsapati, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. Nagy valószínűséggel mindannyiunk lelkének jót tesz egy kis mediterrán hangulat a folytatásban. Paolo Conte az eredeti dal szerzője, melyet Adriano Celentano vitt sikerre 1968-ban, gondolom sokan sejtik, hogy az Azzurróról van szó. A magyar szöveg Vándor Kálmán munkáját dicséri. Aracki László előadásában ringatózunk most a dallamok hullámán.

0: perccel múlt 7:30, jó reggelt!
1: Hencidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Nógrád község, Nógrád megyében a Récsági járásban találjuk, a Börzsöny keleti előterében, a kettes úton tudjuk legkönnyebben megközelíteni, illetve vasúton. Keletkezésének pontos idejét nem ismerjük, de azt tudjuk, hogy a népvándorlás korában már bizonyosan állt itt egy vár, a későbbiek során pedig az itt élt szláv és bolgár törzsek felújították, megerősítették, és talán ebben az időben vetették meg a későbbi kővár alapjait is. A település neve is innen származik, hiszen Novigrádnak nevezték el, ez új várat jelent. A honfoglalás idején, mint Anonymus mondja, Árpád vezér tanácsot tartván sok katonát hadba küldött, hogy Gömör és Nógrád várának népét meghódítsák neki. A vár védői ellenállás nélkül adták meg magukat és a várat a magyar csapatoknak. Okleveles adataink már 1108-tól vannak az akkori királyi várról. Negyedik László király első Tamás Váci püspöknek adományozta Nógrádot. Az adományozás valószínűleg valamikor a 13. század vége felé történhetett. A tatárjárástól a 15. századig viszonylag kevés adat áll rendelkezésünkre. Azt tudjuk, hogy a Zsigmond király halála utáni évtizedekben a huszita támadások ellen a Váci püspök megerősítette a vár falait, melynek nagyszabású kiépítése Báthori Miklós püspök nevéhez fűződik. A török időkben Buda eleste után a török közelettének hírére szerintem sokan emlékszünk a névre Miskei István várkapitány nevét, megtanulhattuk a történelemből. Most ő volt az, aki az őrséggel együtt gyáván megfutamodott, amint azt az egyik írásban olvashatjuk, miszerint oktalan félelem miatt a védelem megkísérlése nélkül hagyták el a mieink a várat. Nos, Mohamed Budai Pasa és Hussein Bék katonái harc nélkül szállták meg tehát. A vár visszafoglalása 1594-ben történt meg, de mivel nem erősítették meg, bár rá nagy szükség lett volna, a török újra megtámadta, elfoglalta, visszafoglaltuk, végül egy villámcsapástól felrobbant a lőporraktár, nagy rombolást végzett a védőfalakban, majd második Rákóczi Ferenc sürgette, hogy javítsák meg a falakat, újítsák fel a várat, de ez sem történt meg, és mivel nem volt alkalmas ebben a formában már arra, hogy komolyabb ostromot kiálljon, a császári csapatok közeletének hírére a kurucok rombolták szét 1709-ben, majd amikor a császáriak elfoglalták, ők a még álló falakat is lerombolták. Minden esetre ebben az állapotában is egy egészen különleges történelmi sétát tudunk tenni itt. Aki amúgy kíváncsi arra, hogy milyen lehetett egy ostrom, valamelyik évben látogasson el a nógrádi várjátékokra, ahol hagyományőrző csoportok mutatják be a korabeli harcászati viseleteket és fegyverzetet, valamint meg lehet kóstolni különböző történelmi ételeket is. Ne feledjük el, hogy az országos kék túra útvonalán helyezkedik el Nógrád vára, amelyről még számos érdekességet meg lehet tudni. Érdemes lesz majd napközben, ha kedvük tartja, a közösségi oldalunkon megtekinteni azt a kis videót, amelyben Kovács Viktor a Nógrád várának megmentéséért alapítvány elnöke mesél a történetről. Említsük még meg, hogy Nógrád szlovák nemzetiségű község, bár ma már csak egy-két idős ember beszéli a szlovák nyelvet a faluban, és a többség is csak jeles események kapcsán öltözik népviseletbe. Ennek ellenére nagy becsben tartják a múlt értékeit, óvják és ápolják a hagyományokat. Minden évben van májusfaállítás, szüreti felvonulás, disznótor, betlehemezés, tolfosztás és hagyományos lakodalmas is. Nógrádot is ismerni kell, látni kell, javaslom is, hogy keressék föl, sétáljanak, beszélgessenek az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Önöknek játszom Lehár Cigány szerelem című operettjéből Ilona dalát a folytatásban. Fisó Mónika énekel.

Baranya István és zenekar a muzsikál a folytatásban. Derűs napot, öreget kívánok, a Damkó Rádiót hallgatják. Majd dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítását hallhatják. A Magyar Népdal Kincstárból válogat. 8 órakor hírek következnek. A Dzsungel könyvéből hallhatnak részletet a következő zenei óra elején. Beindul a Pofonofon. Reviszki Gábort hallhatják majd. Érdemes lesz velem tartani.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, és különösen a Máriákat, akik szeptember 12-én tartják névnapjukat. Szűz Mária szent nevének ünnepe külön jeles napként már az újkorban megjelent, azonban csak 1683 után Bécs török ostrom alóli felszabadítását követően vált egyetemessé 11. Ince pápa intézkedésére. A győzelmet hamarosan Magyarország felszabadítása is követte, amelyet a barokkor Mária közbenjárásának tulajdonított. A kultuszt Közép-Európában különösen a passaui Mária Hilf kegykép tisztelete erősítette. Bécs ostroma idején Lipót császár és udvara Passauban a kegykép előtt könyörgött a szabadulásért. A győzelem után a kegykép maga is a török fölötti győzelem szakrális jelképévé vált, tisztelete pedig gyorsan elterjedt hazánkban is. A népi emlékezet Kárpát-medence szerte más török elleni győztes csatákat is a szűzanya oltalmának tulajdonított. A magyar, a burgenlandi német, a szlovén és az ukrán folklór gyűjtésekben is találhatók ilyen adatok. A Mohácsi csata 500. évfordulójának esztendejében különös jelentőséget kap, hogy a török elleni küzdelmek és Mária oltalma évszázadokon át összetartoztak a történelmi emlékezetben. Ennek a Mária tiszteletnek szép példája a csíksomlyói búcsú egyik ismert éneke, amelyet a Lészpedi Simon Ferenc Józsefnétől hallunk, Domokos Pál Péter 1969-es felvételéről.

0: Most pedig következzék az iménti Mária ének részlete Filip György hadszólamú feldolgozásában, Sebestyén Márta és a Szent Efrém férfikar előadásában. Isten éltesse a Máriákat!
1: Oh!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
2: Ezen a hétvégén szombaton Kalmár Péter rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért az opera rendező szakot választotta annó a színművészeti főiskola lehetőségei közül, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként lett új filmjének nem csak írója, producere, hanem zeneszerzője is. Vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
1: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
3: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Több 10 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV-ra. Esős, hűvös idő lesz. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarországi jogi igazgatója is. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Marti Zoltán újságíró, médiaszakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a parlament művelődési bizottsága a két fordulóban sem szavazta meg őket. Gyanúsítottként hallgatták ki az óbudai korrupciós ügyben Veres Tibort, a Wallis csoport alapító elnökét, írta a 24.hu. A portál úgy tudja, vesztegetés miatt idézték be és szabadlábon védekezhet. A feltételezések szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződésben álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forintot költött hivatali vezetők és politikusok megvesztegetésére. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázatértékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható. Ős bemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera. A Fidibusz Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel, 67 gyermek és mindössze egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórus fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. Felhős, hűvös idő lesz, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, még délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Este 13 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 8 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
5: Várj, Balú! És mekkora pofont akarsz neki adni?
6: Hogy a fa adja a másikat.
5: Ne, mit képzelsz? Egy szelíd suhintás is megteszi.
6: Ezt nem mondhatod komolyan, Bagira.
5: Na jó, egyezzünk ki egy közepesben.
6: Szó sem lehet róla, Bagira. A pedagógia lényege a szigor. Először is...

Kegyelős napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. szeptember 11-e van péntek, lassan 9 perccel múlt 8 óra, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Hajdú Tibor vagyok. Hamarosan egészségpercek, sütés, főzés, 3-4-9 környékén, ez az ajánlatom és jó muzsika. Oda vagyok magáért, Fényes Szabolcs Harmat Imre szerzeményét, Bojtos Luca előadásában hallgatjuk meg. Reggeli világzenénket Lakatos Mónika és a Cigány Hangok biztosítja, és olyan nótákat játszom, mint a Harangszót hozott a nyáresti szél, Hajnal Nikolett előadásában, vagy a Szép a rózsám nincs hibája, Kalin Enikő és Dócs Péter kettősét is hallhatják. Elsőként pedig már is Egri József egy kis csárdáscsokrot nyújt át Önöknek Bangó János és zenekara kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: 8:45 múlt egy kicsivel. Jó reggelt!
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Naponta 5-10-20 cikket, rövid videót, vagy akár hosszabb okfejtést is lehet hallani, hogy hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a világot, az emberi kapcsolatokat, hogyan befolyásolja az egyes szakmákat, illetve milyen munkákat veszel az embertől. Minden esetre a sok negatív dolog mellett érdemes a pozitívumokra is néha figyelni, és az egészségünkkel kapcsolatban egy érdekes híre bukkantam, miszerint a mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztettek egy olyan gyógyszert, amely egyrészt egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, másrészt képes lehet, nem biztos, de lehet, hogy lassítja a biológiai öregedési folyamatokat. Ugyanis a vizsgált betegek esetében konkrétan csökkentette az öregedés biológiai markereit. 42 páciens adatait elemezték a klinikai vizsgálat során. Ők 12 héten keresztül kapták ezt a gyógyszert, vagy a kontrollcsoport, ugye placebót, és a lényeg az, hogy a 6 különböző, egyébként szintén mesterséges intelligencia alapján meghatározott öregedési markert használtak, amelyek a vérben található fehérjéket és egyéb biomarkereket vizsgáltak. No, az eredmények meglepőek voltak, mind a 6 független modell abba az irányba mutatott, hogy az ezzel a gyógyszerrel kezelt betegek biológiai kora konkrétan csökkent a kontrollcsoportéhoz képest. Ez azért optimizmusra adhat okot, lehet, hogy elérkezünk oda, hogy ha nem is az örök élet, de a hosszú élet egyik elixírjét a kezünkben tarthatjuk. A lényeg az, hogy mindenki óv ilyenkor a túlzott optimizmustól. A kutatók is azt mondták, hogy nagyon kis létszámú volt a vizsgált, mint a maguknak ezeknek az öregedési markereknek a megbízhatósága is vitatott. Az viszont, hogy ezek a modellek mind ugyanazt az eredményt mutatták, azért komoly reményt adhat. Persze messze van még ez a készítmény attól, hogy használhassuk. Nagyon sok teszten kell még tehát átesnie, mielőtt hatósági jóváhagyást kaphatna. Minden esetre érdekes hír a jövővel és az egészségünk lehetséges jövőjével kapcsolatban. Bányai Márton énekel a folytatásban. A Nóta címe Az a szokás járja. Miskolci Balogh Zoltán zenekara kísér.

Lesz itt, kérem, erezd el a hajamat a folytatásban, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Domkó Rádiót hallgatják, bár a dal, hogy megtartsa drámaiságát, viszonylag közepes tempóval indul, a Cigány Hangok és Lakatos Mónika világzenei felvétele a folytatásban, érdemes minden pillanatát kiélvezni, este 9-től pedig hallgatni a Domkó Rádiót, még több világzene, Népek Dalai című műsorunkban.

immáron 13 éve a Magyar Zene Rádió.

0: tegnap még nyár végi ételt készítettünk, ma pedig már érdemes picikét az ősz felé kacsingatnunk. Delis napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, úgyhogy egy különleges receptet osztok meg önökkel. Egy picit felturbózott mac and cheese, tehát ilyen sajtos tésztát készítünk majd. Addig hallgatunk nótákat, népzenét, elsőként pedig örökzöld, ha még egyszer 80 éves lehetnék, békés itala felvétele forog.
1: Ha még egyszer 80 éves lehetnék, megvan hozzá bennem még a tehetség, hogy 80 évest játszok, 70-nek se látszok. Ez a helyzet velem már csak.

0: Elmúlt 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Egy őszelei hangulatú, sütőtökkel felturbózott mac and cheese-t készítünk. Szarvaska tésztát javaslok hozzá egy zacskóval, egy nagyjából fél kilónyi sütőtököt. Az ízesítéshez biztos kell majd egy kevés méz, só, bors, egy pici liszt olívaolaj, legalább 20 deka cheddar és 20 deka mozzarella sajt is. Először szépen cikkezzük fel a sütőtököt, sózzuk, borsozzuk, majd egy tepsibe pakoljuk, héjával lefelé, egy sütőpapírral bélelt tepsibe természetesen, meglocsoljuk olajjal, mézzel, majd pedig 200 fokra előmelegített sütőbe toljuk nagyjából fél órára, és közben van időnk, hogy egy lábosban felolvasszuk a vajat, amikor pedig már habzik, beleszórjuk a kicsi lisztet, átpirítjuk, majd folyamatos kevergetés mellett tejjel felöntjük, felforraljuk, a sütőtököt meghámozzuk, kiszedjük a magokat, hogyha vannak benne persze, és beledobjuk ebbe a besamelszerű mártásba, és egy botmixerrel szépen homogénre turmixoljuk. Még utána ízesítünk, ha kell, sózzuk, borsozzuk, beleszórjuk a reszelt cheddart, a reszelt mozzarella felét nagyjából, közben ki tudtuk főzni a tésztát, és utána már csak össze kell forgatnunk ezzel a besamelles mártással, a tetejét megszórni reszelt mozzarellával. Pici sütőedényekbe érdemes porciózni, ha van az embernek ilyen, és utána még egy picikét visszatolni a sütőbe, maximum 10-15 percre, hogy a mozzarella rápiruljon, utána pedig jó étvágyal már fogyaszthatjuk is. Egészségünkre. Jó muzsikát kínálok a recept mellé, egy különleges felvételt hallhatnak, eredetileg Frank és Nancy Sinatra énekelte a Something Stupid című dalt, utána Nicole Kidman és Robbie Williams előadásában ismerhették meg a fiatalabb generációk. Nos, ez a dal abban a Szente Vajk által rendezett színdarabban csendül fel, mely Woody Allen műve alapján készült, előadója Károly Katalin és Szemenyei János.

kapitány. Hát, az kérdi a kapitány, ki babája ez a lány, ki babája ez a csinos barna lány. Az kérdi a kapitány, ki babája ez a lány, ki babája ez a csinos barna lány.

Bangó János és zenekarának felvétele zárja ezt a zenei órát. A Domkó Rádióban derűs napot kívánok, a hírek után pedig a Künna-Dorozsmai határban csendül fel 60-i Kisgyöngyi előadásában, ifjabb Sárközi Lajos és zenekar a kíséretével. Ezzel várulnak tehát nem sokára.

0: műsorajánló.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
5: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
6: Éljük tovább az életünket.
7: Ez minden vágyam, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
8: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
9: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Erős Közép-Európa nem létezhet erős V4 országok nélkül, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Az ország nagy részén esős, hűvös az idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés már a többségi állásponttá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az aszálysújtotta mezőgazdaság támogatását. A digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre sokszoros túlárazással költött az előző kormány, hangsúlyozta a tudományos és technológiai miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Tanács Zoltán példaként említette a 100 milliárd forintos gondos óra programot, amelyet negyed vagy harmadannyiból is meg lehetett volna oldani. Hozzátette, mintegy tucatnyi további ügyben, közöttük az e-ingatlan projekt ügyében készítenek elő feljelentést. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az örökölt kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekednek, hogy a kutatásfejlesztésre egyre több forrás álljon rendelkezésre. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3-an megsebesültek, Volgograd megyében pedig 2-en szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást, egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett, a nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, melyekben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Országszerte felhős, esős az idő, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Este 13-20 fok várható. 9 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják 2026. szeptember 11-én pénteken, lassan 8 perccel 9 óra után. Köszöntöm Önöket nagyon sok szeretettel, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telt a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Egy érdekes beszélgetést tervezek, jövő héten kedden indul a Budapesti Klasszikus Film Maraton. Horváth Csabával, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs vezetőjével tervezek beszélgetni erről, és természetesen jó muzsikát ajánlok Önöknek, nótákat, nékem olyan asszony kell, énekli majd Béres Ferenc hamarosan. Mulatok, mulatok, ezt a csárdás Bangó Margit előadásában hallgatjuk meg. Az örök zöldek között Express, Korvina felvétel, Zalatnai vagy Máté Péter sláger is felcsendül, elsőként pedig jöjjön részlet Kálmán Imre Marica grófnőjéből, mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, Gulyás Dénes énekel, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Brejtner Tamás vezényli. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

Csak azért is mulatok, csak azért is bemegyek a csárdába.

Mondom az elérhetőségeinket, hogyha családi vagy baráti körben születésnapos, névnapos, netán házassági évfordulós ünneplők vannak, akkor állok rendelkezésre az ő személyes köszöntésükben. dankoradio@mtva.hu az e-mail címünk, posta címünk 1037 Budapest, Kunigunda utca 64, de hogyha könnyebb, akkor lehet választani a két közösségi oldal valamelyikéből, vagy a Dankó Rádiós hivatalosból, vagy a Hajdú Tiboros Dankó Rádiósból, és ott üzenetben keresenek meg bennünket. Lehet Máriát, nagyon remélem, hogy sikerül most meglepnem.

egy pár csöngést még mindenféleképpen szeretnék megvárni. A holnapi Mária napra előre gondolt már. Egy igazi úr, a Magyar Honvédség budapesti nyugállományúak klubjának pénzügyi tagozata nevében szeretne nagyon boldog névnapot, hosszú boldog éveket kívánni erőben és egészségben. A mediaclick.hu-n javaslom, hogy majd akár délután vagy este felé, vagy baráti körben újra meghallgathatják. Az egész műsort vagy részleteiben is ezt a köszöntést még egyszer, tehát lehet Máriának kívánunk nagyon boldog névnapot, a következő felvétel pedig szóljon önnek a Dankó Rádióban. Ez nem más, mint az Express-től a Jöjj Hozzám!

0: Indul a budapesti klasszikus filmmaraton jövő kedden, szeptember 15-én. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Szeretettel köszöntöm a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatóját, Horváth Csabát, akivel néhány dolgot megbeszélünk ezzel kapcsolatban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Engedd meg, hogy egy picit messziről indítsak, és egy kicsit ilyen etimológiai fejtegetésben bocsátkozzak a klasszikussal kapcsolatban, mert nagyon érdekes, hogy azt mondjuk, hogy klassz valamire, és ez egészen biztosan származhat a klasszikus szóból, a slangben. Milyen érdekes, hogy az angolban viszont az osztályból eredeztethető, amikor azt mondja az angol, hogy klassz, hogy valami nagyon csúcs, meg valami nagyon top. Tehát ők nem a klasszikusból vezetik le. Mi viszont igen, tehát ami klassz, az klasszikus, vagy ami klasszikus, az klassz, szerinted mi az igazság?
1: Szerintem, hogyha a budapesti klasszikus filmmaratonnal összefüggésben próbáljuk ezt a megfejtést előhozni az agyunkból, akkor azt tudjuk mondani, hogy közös halmaz.
0: Uh-huh. És mitől nevezünk egy filmet klasszikusnak jelen esetben?
1: Klasszikussá válik szerintem egy film. Tehát, hogy bekerül egy olyan kánonba, ami számon tartja, jegyzi a filmtörténeti jelentősége szempontjából, az alkotó szempontjából, a közönség fogadtatása, vagy a fesztivál fogadtatás szempontjából. Tehát egyszerűen klasszikussá válik egy-egy film, vagy nem válik klasszikussá, egyszerűen eltűnik a süllyesztőben. Nagyon sok film készül, és sok válik természetesen klasszikussá, de azt gondolom, hogy arról ismerszik meg mondjuk a hétköznapi nem szakemberek számára egy klasszikus film, hogy tud róla, legalább hallott róla, vagy látta és szereti, és tudja, hogy sokan szeretik, és közönségsiker volt, vagy fesztiválsiker volt, vagy valamilyen olyan művészi teljesítmény áll mögötte, ami miatt ez klasszikussá válik az az alkotás.
0: Tehát nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy ami kultikus, az klasszikus például. Vagy itt is van közös halmaz.
1: Szerintem itt is van közös halmaz, tehát én mondjuk klasszikusnak tekintenék egy ponyvaregényt már.
0: Én is egyet tudok érteni. No, milyen gondolat vagy koncepció köré épül, azon túl, hogy klasszikus, az idei program?
1: Jó néhány gondolat van, és jó néhány koncepció. Ugye 10 szekció köré rendeztük azt a 100 filmet, ami szerepel a budapesti klasszikus filmmaraton programján, kedtől majd egészen vasárnapig, és van ebben nagyon sokféle válogatás. Az egyik, és talán az egyik kiemelt válogatás az út az 1956-os forradalomhoz, hiszen októberben lesz a forradalom 70. évfordulója. Ebből az alkalomból 9 magyar, korábban egyébként betiltott filmet vetítünk. Köztük van a Csodacsatár, ebben még Puskás Öcsi szerepel. Tényleg. Közte van az Éjfélkor, a Franciska vasárnapjai, a Hajnali háztetők, a Makra, a Párbeszéd vagy a 10.000 nap. Ezek közül jó néhány nem volt akkoriban vagy jó ideig látható. Most itt a budapesti klasszikus filmmaratonon a forradalom 70. évfordulójára ezzel a válogatással emlékezünk. Aztán van ugye 3 külföldi sztárvendégünk. Mathieu Kassovitz, a francia film fenegyereke, tőle vetítünk 6 filmet, köztük az éppen 30 éves gyűlöletet, vagy éppen az Amélie csodálatos életét is említhetném. Jön Mózen Makmalbaf, ő az iráni új hullámnak egy nagyon jeles képviselője. Tőle 4 filmet láthatnak majd a kedves nézők. Például ilyen a Szálem Cinema és a Volt egyszer egy mozi, a Kenyér és virág, vagy például a Szerelem idején című Mózen Makmalbaf alkotások, tehát láthatók a budapesti klasszikus filmmaratonon. És van egy harmadik sztárvendégünk, Pavel Edelmannak hívják, ő egy kiváló rendező.
0: Őt akartam megkérdezni, én is.
1: Zongoristát például ő fényképezte, ezt is láthatják majd a nézők a budapesti klasszikus filmmaratonon, és a Katyin című Vajda alkotást is ő fényképezte, ezt is láthatják. Egyébként Andrzej Vajdára annak kapcsán egy 6 filmből álló válogatással emlékezünk, hogy 100 éve született Andrzej Vajda. Szabó István állította össze ezt a filmlistát, szerint bízhatunk az ízlésében.
0: Atya világ. Nos, én úgy gondolom, hogy egyik izgalmas része a restaurált filmek bemutatása a filmmaratonnak. Ma mit jelent nektek, jó, te marketing szakember vagy, de hát gondolom filmimádó, mit jelent egy film restaurálása, miért fontos ez a munka?
1: Azért fontos, mert ezek sérülékeny anyagok. Tehát egyszerűen ezek a korábbi filmek, ugye itt például a budapesti klasszikus filmmaratonon a néma filmkorszaktól a 2000-es évekig láthatók filmek, tehát elképesztő széles a kínálat. Ugye itt egy csomó olyan film van, aminek a minősége egyszerűen romlik. És a mai néző számára egyrészt romlik, és a mai szem számára, a mai fül számára már nem annyira kellemes. És hát ott van például a Queen Budapest című koncertfilm, amivel kezdjük a fesztivált, illetve szombaton is lesz majd egy vetítés belőle. Ez 40 évvel ezelőtt készült ez a koncertfilm, magyar alkotók 35 mm-re forgatták 17 kamerával. Szenzációs koncertfilm. Viszont az, amit most Peter Jackson és a Sony elvégzett ezzel a filmmel, úgy a képminőségben, mint a hangminőségben, hát az meghozza ezt a filmet a 21. században. Szóval ezért fontos a klasszikus filmeknek, meg mindenféle filmnek a restaurálása, a filmeknek a restaurálása egészen a néma filmektől, akár napjainkig, vagy az elmúlt évtizedekig, mert nyilván néhány évtized alatt is tud már úgy romlani egy filmnek a minősége, hogy egyszerűen a korhoz kell igazítani a minőséget egyrészt, másrészt pedig azért, hogy egyáltalán meg tudjuk őrizni ezeket a filmeket az utókornak, ezért ez egy nagyon fontos munka. A Nemzeti Filmintézetben egyébként 2018 óta a magyar filmeket igen nagy tempóban restaurálják, most már majdnem 400 alkotásnál tartanak a kollégák. Ez egy összetett folyamat, egy bonyolult folyamat, nagyon képzett szakembereket igénylő folyamat, és ezt szerte a világon végzik, és szerte a világon számos filmet újítanak föl évről évre. Na, ezek közül a filmek közül válogat a Budapesti Klasszikus Filmmaraton, tehát itt kizárólag felújított filmeket, restaurált filmeket lehet megnézni. Nagy vásznan bármilyen projektorod van otthon, az nem lesz ugyanaz. A Queen filmről azt mondják egyébként a készítők, az akkori készítők, akik már esetleg látták ezt a felújított változatot is, vagy akár a korábbiról is, azt mondta például a filmnek a magyar vágója, az egyik magyar vágója Miklós Mari, hogy olyan, mintha a koncerten lennél. Tehát annyira különbözik a 35 mm-re vagy a digitális technikával forgatott filmeknek a minősége, és most a minőséget abban az értelemben mondom, hogy egészen más, hogy egyszerűen élőszerűbb, egyszerűen más élményt ad a film, és nagyon fontos, hogy ezek a filmek megfelelő minőségben maradjanak fönt, és a mai szem és fül számára is kellemesek legyenek. Ezért zajlik ez a munka. Ez egy nagyon fontos, hogy is mondjam, csak örökségmegőrzés is egyúttal, nem csak technika.
0: Kicsit hadd túdítsak, és a Gyűrűk Ura rendezője Peter Jackson is bedolgozik a Nemzeti Filmintézetnek. Azért ezt külön emeljük ki.
1: Nem jött hozzánk marketingesnek?
0: Köszönöm szépen a felajánlást. Te pedig nyugodtan jöhetnél műsorvezetőnek, hiszen hihetetlen lendülettel mondod a magadét. Annyit még hadd kérdezzek meg, hogy mi már így vénöregek, most nem rád mondom, hanem magamra, mindenkor keressük azt a lehetőséget, hogy a fiataloknak megmutassunk olyan dolgokat, amiket mi megismertünk a világból, és értéknek tartunk, de lehet, hogy nekik lövésük sincsen, meg lehet, hogy nem is érdekli őket, vagy lassúnak tartják, ritmustalannak tartják. Hogy lehet elérni, hogy tudunk azon dolgozni, természetesen közösen mindenki a saját szakterületén, hogy eljussanak ezek a mozik azokhoz a fiatalokhoz is, akik mondjuk inkább 2-3 perces sorcokat néznek, vagy akár 40 másodperceket.
1: Hazabeszélek, de azt mondom, hogy például úgy, ahogy a Budapesti Klasszikus Filmmaratont előkészítjük és lebonyolítjuk, mert nagyon-nagyon fontosnak tartjuk a Nemzeti Filmintézetnél, hogy a következő generációk ezt a filmörökséget megismerjék, és folyamatosan dolgozunk ezen. Van egy klassz programunk, ami az oktatási intézményeknek juttat el filmeket, amikhez ingyen hozzáférnek, és az iskolában tudják vetíteni, és akár azon keresztül tanítani. Tehát mennyivel egyszerűbb megértetni mondjuk egy 56-os forradalmat, hogyha megnézel hozzá akár ebből a válogatásból egy filmet, ami elérhető mondjuk ebben a klassz programban, akár a tanteremben. Aztán klassznapok, diákvetítések, nagyon kedvezményes jegyáron az Art Plus Cinema, az Art Plus mozi hálózatnak az együttműködésével csináljuk ezt a Nemzeti Filmintézetben. Rendszeresen most már 65 000 diák jutott el az elmúlt években ilyen nagyon kedvezményes áru diákvetítésekre, és akkor visszakanyarodok a BKFM-re, mert itt is vannak diákvetítések egyrészt, másrészt pedig a kérdésed másik részére azzal válaszolok, hogy van egy olyan szekciónk, ami a Magyar Rapszódiák címet viseli, és a diákkurátorok válogatták össze. Na most szerintem a kérdésedre válaszol például ennek a szekciónak a fülszövege, ami megtalálható, meg minden más fontos információ természetesen a filmmaraton.hu oldalon a BKFM-mel kapcsolatban, de akkor hadd idézzek ebből. A hétköznapokról ritkán készül emlékmű, de film annál több. Idei diákkurátori válogatásunkban arra kerestük a választ, hogy a kamera miként örökítette meg, vagy képzelte el a privát és a közösségi élet mindennapjait. Hogyan dolgoztak, pihentek és éltek az emberek a szocializmus különböző korszakaiban. És akkor a vége? Majd 4 évtizeddel a Kádár korszak vége után érdemes megkérdezni, változott-e a dallam, vagy csak a tempó? A választ az animációs dokumentum, híradó és rövid filmekre bízunk. Nekem ez a kedvenc szekcióm, elképesztő filmhíradó részletekkel, dokumentumfilmekkel, azokban az évtizedekben készült dokumentumfilmekkel mutatja be a hétköznapokat, és tényleg egy nagy kérdés, amikor kijössz, akkor fölteszed magadnak, hogy változott-e bármi, vagy csak gyorsabban pörög.
0: Egy újságíró föltesz egy kérdést, és van egy elképzelése, hogy milyen választ kap. Én azt hittem, hogy majd moralizálunk egy kicsit ezen a problémán. Erre kaptam egy teljesen kész választ, amire nem számítottam. Nagyon szépen köszönöm. 15-től, tehát 2-től indul a Budapesti Klasszikus Filmmaraton. Jó mozizást kívánok mindenkinek, Horváth Csabának, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójának pedig. Nagyon köszönöm ezt az izgalmas beszélgetést.
1: Várunk mindenkit nagy szeretettel, örülök, hogy beszéltünk. Köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra.

Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Hamarosan Vecseihá Miklós színművész mutatja be Szabolcs-Szatmár Bereg értéktárának egyik büszkeségét, a Bürkös zenekart. Addig a Gyertyafénykeringőt hallhatják a Donkó Rádióban. Előadója nem más, mint Zsoldos Imre. 10 órakor hírek, utána aranylemezek Tölgyi Krisztával, majd jó ebédhez szólanóta vár önöket Budai Beatrix, 2 órától pedig Gázoltán teljesíti a kívánságokat. Hétvégén reggelente Nádas Györgyel ébredhetnek, tematikus hétvégénk főszereplője pedig Hajdú Júlia, aki zeneszerzőként valami elképesztően termékeny volt, több száz táncdal, filmkísérő zene, ária, szerenát fűződik a nevéhez, emellett rádió, televízió műsorok, operettek, revük és mindenféle táncvitek számára is írt zenét, 14 operett fűződik a nevéhez, és színházi szerzőként is jelentős életművet hagyott maga után. Az ő felvételeiből is számosat hallhatnak majd a hétvégi műsorunkban. Most megköszönöm egész heti kitüntető figyelmüket Wolf Attila hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében. Hétfőn reggel találkozunk majd ismét, addig is derűs napot, a szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: megyéről Vármegyére. Szabolcs-Szatmár Bereg.
1: A nyírségi hagyományok őrzői, a Bürkös zenekar. Muzsikájuk néhány taktus után felismerhető. A jogász végzettségű Kulcsár Anna Mária hangja összetéveszthetetlen máséval. A Vas Lajos nagydíjas énekesnő az Euróregiós népdal éneklési verseny nagyváradi döntőjében második helyezett lett. Férje az együttes vezetője és prímása Kerezsi Antal. A zenekar vezető prímása Dezsőházi Tamás, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium népi hegedű tanára. 2014-ben megnyerte a Balatonfüredi Anna Bálon megtartott első országos prímás versenyt. Brácsán Palazsnik László, cimbalmon Horváth Norbert, bőgön Nagy Barna játszik. A Bürkös 1998-ban alakult Nagykállóban. A banda azóta része az ország kulturális életének. Koncertjeim felcsendülnek a Kárpát-medence leggyönyörűbb dallamai. Legfontosabb feladatuknak mégis szűkebb hazájuk, a felső Tiszavidék, azon belül is a nyírség hagyományainak fenntartását és továbbadását tartják. Népzene és népbegyűjtéseik kiássák a vidék folklór kincseit. Szabolcs-Szatmár Beregvár megye rengeteg településén megfordultak, ahol népzené műsoraikkal, rendhagyó énekórákkal és táncházakkal örvendeztetik meg az óvodásoktól a szépkorúakig a közönséget. Európa szinte minden országában jártak már, és 2010 óta résztvevői az Egyesült Államok és a dél-amerikai országok folklórfesztiváljainak.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
3: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
2: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
4: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Az ország nagy részén esős, hűvös az idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György kúriai tanácselnök bíró, Orosz Árpád Gábor, a kúria polgári kollégiumának egykori vezetője, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi tanára. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz frakció nem vesz részt a szavazáson. A digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre sokszoros túlárazással költött az előző kormány, hangsúlyozta a tudományos és technológiai miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Tanács Zoltán példaként említette a 100 milliárd forintos gondos óra programot, amelyet negyed vagy harmadannyiból is meg lehetett volna valósítani. Hozzátette, mintegy tucatnyi további ügyben, közöttük az e-ingatlan projekt ügyében készítenek elő feljelentést. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az örökölt kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekednek, hogy a kutatásfejlesztésre egyre több forrás álljon rendelkezésre. Ma van az Egyesült Államokat ért szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulója. 2001-ben az Al-Qaida merénylői eltérítettek 4 repülőgépet. Összesen 2977-en vesztették életüket. Az esemény évfordulóján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, a támadások elkövetői kudarcot vallottak, mert a demokrácia kiállta a próbát. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3 megsebesültek, Volgograd megyében pedig 2 szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást, egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Megsemmisítette a Hezbollah síita szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy dél-libanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg. A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel. Az akcióban feltehetően meghalt a Hezbollah fegyveresei mellett az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is, köztük 2 magasrangú tiszt. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a 2 évtizeden át épült bázis felszámolásával lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása. Országszerte felhős, esős az idő, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, még délkeleten heves zivatar is kialakulhat, viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten melegebb is lehet, este 13-20 fokra számíthatunk. 10 óra múlt, 4 perccel.
2: Ezek.
6: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai összeállításunk első részében mások mellett a 100 fok Celsius, Somló Tamás, Zorán, a Bergendi, Kovács Erzsi és Toldi Mária felvételei szólnak, és bepillanthatnak velünk tematikus hétvégén főszereplője Hajdú Júlia zeneszerző otthonába is. Bonnie Tyler világslágerének magyar változatával kezdünk ma, Kovács Kati szövegével és előadásában Szívfájdalom címmel. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A Dankó Rádióban holnap és vasárnap tematikus hétvégén kell Hajdú Júlia zeneszerzőre emlékezünk. És nem csak örökzöld slágereiből válogatunk, hanem jobban megismerhetik az életútját is. A magánéletéről viszont keveset tudunk, de 1958-ban Hajdú Júlia és férje beengedte az otthonába a Magyar Ifjúság című lap újságíróját, és egy kis betekintést engedtek a mindennapjaikba. Ebben a cikkben Hajdú Júlia bevallotta, hogy főzni nem tud, legfeljebb lecsót tud készíteni, de van valami, amiben verhetetlen. Idézek a cikkből. Ebben a jókedvű, bohém hangulatú családban, ahol mindenki az első percben otthon érzi magát, a ház ura, Pajor István konferanszié ügyel a háztartás gondjára, bajára. A ház asszonya pedig, Hajdú Júlia zeneszerző, olyan szórakozott és elfoglalt, mint egy valódi férj. Júlia addig szóhoz sem enged bennünket, amíg el nem készült büszkesége, a Hajdú kávé. Nem valami különleges kávécserjéből vagy különleges eljárással készült ital ez, mégis olyan az íze, zamata, amelyre az operettjein, szvittjein, táncdalain kívül valóban büszke lehet a vendéglátó házigazdánk. Elmesélte röptiben azt is, hogyha valamilyen új művével kapcsolatban a rádiósokkal, színháziakkal vagy énekesekkel megbeszélésre gyűlnek össze, mindig azon mesterkednek, hogy nála tartsák meg az összejövetelt. Azt mondják, hogy a Hajdú Presszóban lehet kapni Budapest legjobb kávéját. Eddig tartott az idézet 1958-ból, most pedig belekortyolunk Hajdú Júlia és Somló Margit Cowboy Joe című örökzöldjébe, melyet a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál kíséretével Kós János énekel az aranylemezekben.

A ragaszkodásról és az elhagyatottságtól való félelemről szól Presser Gábor és Stevanovic Dusán szerzeménye a 34. dal, amit Zorán előadásában hallhatnak. Utána pedig a táncdalkorszak svájci világsztárja Vico Torriani magyar nyelven bájos akcentussal énekli Nádas Gábor és Szenes Iván Drágám az élet című szerzeményét a Scala zenekar és a Harmónia énekegyüttes kíséretével.

idén éppen 50 éves az aranylemezek következő dala, hiszen 1976-ban a Made in Hungary rádiós dalversenyen mutatta be először a Bergendi együttes Demjén Ferenc szerzeményét a Ma lesz a holnap tegnapja címmel.

A sanzon műfajának magyarországi meghonosítója, Cerkovics Béla egyik klasszikus örökzöldjével folytatjuk az aranylemezeket. Szalai László kérdezi dalban a Magyar Állami Hangversenyzenekar kíséretével, hogy látta-e már Budapestet éjjel?

A 90-es évek egyik népszerű amerikai filmje, a Robin Hood a tolvajok fejedelme zenéje volt Bryan Adams világslágere, az Everything I Do It For You, amelynek szaxofon feldolgozásával zárjuk az aranylemezek első részét Csepregi Gyula előadásában. 11 óra 4 perckor pedig Kabos László és Urbán Erika vidám duettjével indítjuk a mai örökzöld zenei összeállításunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kalmár Péter rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért az opera rendező szakot választotta annó a színművészeti főiskola lehetőségei közül, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként lett új fémjének nem csak írója, producere, hanem zeneszerzője is. Vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: 5 halálos áldozata van a svájci busz tragédiának. Már több mint 40 embert gyanúsítanak az óbudai korrupciós ügyben. Az ország nagy részén esős, hűvös az idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Súlyos buszbaleset történt tegnap Svájcban. 5 meghaltak és 40 megsérültek, közülük 3 súlyosan, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland turistákat szállító busz. A járművön 45 utaztak. A hírek szerint az útszakaszon éppen az útburkolatot újították fel, ezért a forgalom csak váltakozó irányban halad és útszűkületen kellett áthajtani. A busz a szalagkorlátnak ütközött, majd letért az útról és az oldalára borult. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás 2977 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Pósfai Gábor közösségi oldalán azt írta, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba, az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén. New Yorkban 343 tűzoltó, 23 rendőr és a parti őrség 37 tagja vesztette életét. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázatértékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Már 47 embert gyanúsítottak meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, jelenleg 7 vannak letartóztatásban, közölte a központi nyomozó főügyészség. Az elmúlt 2 napban a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel 13 helyszínen, köztük egy ügyvédi irodában házkutatásokat tartott, továbbá 14 újabb embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu azt írta, hogy közöttük van Veres Tibor, a Wallis csoport alapító elnöke is, akit vesztegetés miatt idéztek be és szabadlábon védekezhet. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat és kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett, a nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, melyekben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Rövidített útvonalon jár a Csömöri hév a jövő héten. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon a H9-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni. Országszerte felhős, esős az idő, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten délkeleten jóval melegebb is lehet, este 13-20 fokra számíthatunk. 11 óra múlt 4 perccel.
0: Ezek.
6: Jó napot kívánok az újonnan bekapcsolódóknak és azoknak is, akik már az előző órában is felültek velünk a képzeletbeli időgépre. Tölgyi Krisztina vagyok, és már folytatjuk is utunkat Kola József és Szenes Iván Maga rég nem lesz a világon című vidám örökzöldjével, Kabos László és Urbán Erika előadásában. Őket Horda György követi, Zsilber Békó Szeptember volt című világslágerének magyar változatával, Bradány Iván szövegével.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A mai aranylemezekben már szerepelt egy dal a Patika című 1994-es tévésorozatból, amelynek a zenéje lemezen is megjelent és hatalmas siker lett. Most meghallgatunk róla még egy szerzeményt, amit szintén Dés László és Nemes István írt. A Vigyázz rám című dalt a komponista Dés László előadásában hallhatják.

Bár még dél sincs, most elugrunk sörözni, de ez az ital garantáltan alkoholmentes, úgyhogy vezetés közben is bátran fogyasztható a Fonográf együttes előadásában az aranylemezekben.

Uniós dalversenyt az Isten véled édes piroskám című dal nyerte meg az előadásában. Majd nem sokkal később ő énekelte kislemezre Lovas Róbert és S. Nagy István Pókháló az ablakon című szerzeményét, ami ugyancsak elérte a több mint 100 000-es eladott példányszámot. Az aranylemezekben most meg is hallgatjuk.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépének visszaszámlálóját most 1957-re állítjuk. Lássuk, milyen dalok szóltak akkoriban a rádióból. A pesti éjszakákról énekelt Putnoki Gábor, Vértes Henrik és Ilnicki László szerzeményében a Magyar Rádió tánczenekara kíséretével. 1957-ben forgatták a Csendes Otthon című romantikus vígjátékot a fiatal Zente Ferenc és Galambos Erzsi főszereplésével. Nagy siker lett a zenéje, Fényes Szabolcs és Brand István Összecsendül két pohár című dala, amely Vámosi János és az Állami Hangversenyzenekar vonós tánczenekara előadásában vált örökzöldé. Rátonyi Róbert pedig egy vidám kupléval, Rákosi János Maga meg a Maga Huga című dalával hódított a Magyar Rádió tánczenekara kíséretével, melyet Martini Lajos vezényelt az 1957-es archív felvételen.

ízeme esett magam oda maga húga, csupa, csupa, csupa, csupa, báj. Nincs Pesten még ki, így csuda, csuda, csuda, csuda, csuda láj. Pista a nevem, bajban, ideben, szívem forró lángban ég. Szerelmes vagyok, kérlek.

van, ha maga vagy a húga a szemem felé. Ha maga haja barna, a húga haja bron, ha maga szeme éget, a húga szeme von. De nehézem, mert esett maga, meg a maga

0: szemedbe esett, maga meg a maga húga, csupa, csupa, csupa, csupa, báj. Nincs Pesten még ki, ki csuda, csuda, csuda, csuda, csuda lány, de csuda lány.
1: 1957 örökzöldjei után a 80-as évekbe teszünk kirándulást az aranylemezekben. Az évtized legelejéről az Edda úgynevezett bakancsos korszakából hallgatjuk meg Slamovics István és Pataki Attila Elhagyom a várost című rock klasszikusát. Utána pedig 1986-ba ugrunk, amikor nagy sláger volt Szikora Róbert és az Ergo Rég várok valakire című dala.

Kedves hallgatóink, lassan 12 óra lesz, vagyis eddig tartott az aranylemezek. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A mai zárófelvételünk Horváth Jenő örökzöldje, az Ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én feldolgozása, ifjabb Galambos János trombita művész és a Körmendi Együttes előadásában. A déli harangszó után pedig már jönnek is a legszebb hallgatók, andalgók és a legvidámabb csárdások, amelyekből Budai Beatrix válogat önöknek a jó ebédhez szólanót a mai adásában. Délután 2-től 5-ig pedig Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és hétfőn délelőtt újra várom önöket az aranylemezekkel. Kellemes hétvégét és további jó dankó rádiózást kívánok!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Már több mint 40 embert gyanúsítanak az óbudai korrupciós ügyben. Ingyenes koncertet ad holnap a Fesztivál Zenekar. Az ország nagy részén esős, hűvös az idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A szeptember 11-i merényletek a biztonság törékenységét mutatták meg a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott a külügyminiszter a terrortámadás 25. évfordulóján. Orbán Anita ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az embereken eluralkodó bizonytalanság mellett a szolidaritás ereje is megmutatkozott a merénylet után, ezrek segítettek egymásnak sokszor ismeretlenül. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. Tudományos podcast sorozatot indított a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A hónap végéig az összes adást közzéteszik az ismert tartalom megosztó felületeken és a Hunren honlapján. Már 47 embert gyanúsítottak meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, jelenleg 7-en vannak letartóztatásban, közölte a központi nyomozó főügyészség. Az elmúlt két napban a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel 13 helyszínen, köztük egy ügyvédi irodában házkutatásokat tartott, továbbá 14 újabb embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu azt írta, hogy közöttük van Veres Tibor, a Vális csoport alapító elnöke is, akit vesztegetés miatt idéztek be és szabadlábon védekezhet. Ismét meghirdette az innovatív zenei projekt díjat a Cifra Fesztivál. A pályázat célja, hogy fiatal művészeket és klasszikus zenei szakembereket ösztönözzön újszerű projektek megalkotására, amellyel az új nemzedékek számára élvezetessé, vonzóvá teszik a komoly zenét. A díjat elnyerő 2 millió forintot, valamint támogatást kap projektje megvalósításához. Pályázni október 20-áig lehet. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni holnap este a fővárosban a Hősök tere környékén a Budapesti Fesztiválzenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek közt az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt. A helyszín megközelítésére a sűrűbben járó kisföld alattit javasolja a BKK. Végül az időjárásról. Országszerte felhős esős az idő, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval melegebb is lehet. Este 13-20 fokra számíthatunk. 12 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Ne éveket adjunk az életnek, hanem életet az éveknek. Lombkató tolmács fordító gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. szeptember 11-én pénteken itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem egészen 2 óráig. 3 sós perec. Ez már az első csárdás címe. Farkaslozik a Tarnai Kis László és Bokor János társaságában énekelhettük együtt Dankó Pista szerzeményét a Magyar Zeneházának színpadán a Dankó Rádió 10. születésnapján. Hát hallgassuk meg ezt a jól ismert csárdást, majd a Sárgára van a vonatnak 4 kereke festve című dallal Szabó Sándor érkezik képzeletbeli színpadunkra. Jó rádiózást kívánok!

Fürdik a holdvilág az ég sűrűjében, énekli már is itt a Dankó Rádióban Jenei Gábor Toki Balogh Ernő zenekarával. Majd a Volt-e már szívedben fájdalom, a Sárga Rigó, Sárga Csikó és a Szépasszony Veszedelem című magyar nótát előadja Vágó Bernadett és Miller Zoltán, valamint Szeredi Krisztina és Éliás Tibor.

szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa ágondat pajtás. Azt hazudja éjjel nap a gondol rád, sokkal előbb megcsana, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet az

az a biztos, ahogy lehet, gazdítva a két szemedet, a szép asszony sok mindent megér. Hogyha tiéd a szép asszony, vigyázz, nehogy átvirasszod éjszakákat, amikor csak téged vár. Kerüld el a kis kocsmát.

0: A szerelem, a boldogság sok minden megér. Az hazudja, ilyen nappal gondol rád, sokkal előbb megcsal, mintha gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, az nyitva a két szemedet, szép asszonya, sok minden megér.
1: Amikor szeretett műfajunkra, a magyar nótára gondolunk, akkor a közösség erejéről is beszélhetünk. Hadd idézzek fel egy kedves emléket Felvidékről. Mert hogy a Dankó csapat bizony járt Szenc városában is, ahol találkozhattunk a felvidéki magyarokkal. Szenc városa Pozsony közelében található, és ma is fontos szerepet tölt be a felvidéki magyar kulturális életben. A Csemadok szenci közössége pedig évtizedek óta őrzi és ápolja a magyar nyelvet, a kultúrát és a hagyományokat. Amikor pedig megszólal a magyar nóta, nem számít, hogy az ember az anyaországban vagy határon túl hallgatja. Nem véletlenül említettem a helyszínt, hiszen Farkas Tamás Bangó Jánossal és a zenekarával a Jaj, de magas ez a vendégfogadó című csárdást is elénekelte a 2019. szeptember 20-án megrendezett előadásunkon. Aztán hallgassuk még meg az Egyasszonynak 9 a leánya és a Mula Mula Mulatok című csárdást is Bányai Márton után Rigó Mónika énekel. Na de elsőként már is felcsendül Várjatok még őszi rózsák címmel Szerdahelyi János és Nádasdi Géza nagy nótaslágere, előadja Somogyi Erika, Johann János zenekarával. Fogadják sok szeretettel!

messze vagyok idegenben, kitaszítva, elfeledve, árván élek nagyon messze tőled. Indul így Dárdai László és Ceglédi Gyula közös szerzeménye, melyet itt a Dankó Rádió stúdiójában Dancs Anna Mari énekelt el idősebb Sárközi Lajos zenekarával. Aztán felcsendül még Hajnal Nikolett előadásában a Rózsabokor a domboldalon című Balázs Árpád és Petőfi Sándor szerzemény, de helyet kap még az Ennek a kislánynak rövid a szoknyája című csárdás is. De szó esik majd a petrezselyemről is, ami szinte elmaradhatatlan fűszere a magyar konyhának. Ott illatozik a húslevesben, a burgonyán, a főzelékekben, és persze a régi paraszti kertekben is fontos helye volt. A régi ember nem csak az ízét becsülte, hanem a zöldjét is. Tavasszal és nyáron frissen került az asztalra, és ha lehetett, télire is gondoskodtak róla. A petrezselymet a népi gyógyászatban is számon tartották, többek között emésztés segítő és vizelethajtó növényként, friss zöldjét pedig még a lehelet frissítésére is használták.

0: beszopnak.
1: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Itt a Magyar Zene Rádiójában a mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix köszönti azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Nótázzunk együtt még egészen két óráig. A Jegenyefán fészketraka csóka és a Világos kék a csillagos éjszaka című magyar nótákkal folytatjuk műsorunkat. Egri József után Spidélius Éva énekel.

Tudod, mi a bánat? Teszi fel a kérdést Járosi Jenő és Déna Gyersébet szerzeményében, a folytatásban 60-i kis Gyöngyi. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséri majd a művésznőt, a kérdésre a válasz pedig megkapjuk hamarosan. A dalcsokorban helyet kap még a Csendesen, csak csendesen, a Kék a búzavirág és a Hull a fa levele című klasszikus magyar nóta is. 60-i kis Gyöngyi után Kosári Judit, Nádasdy László és Szentendrei Klára énekel.

0: Ketten meghaltak, hatan megsebesültek Kijevben egy benzinkút elleni dróntámadásban, közölte a város polgármestere. Vitali Klitschko emlékeztetett, hogy az utóbbi hónapokban az orosz erők egyre gyakrabban intéznek támadásokat városi töltőállomások ellen. Az ukrán hatóságok válaszul felszólították az embereket, hogy légiriadó idején ne tartózkodjanak töltőállomások közelében. Közben civilek vesztették életüket Oroszországban is a hajnali ukrán légicsapásokban. Késnek a vonatok Lengyelországban, mert tiltakozó akciót tartanak a mozdonyvezetők. Egy szerdai halálos baleset miatt 20 km/h sebességgel haladnak át a vasúti átjárókon. A mozdonyvezetők a közlekedés biztonságát növelő szabályozást követelnek. Az állami szolgáltató vonatai átlagosan fél órás késéssel közlekednek, de vannak olyan intercity járatok, amelyek már 200 perc késést halmoztak fel. Országszerte felhős, esős az idő, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval melegebb is lehet, este 13-20 fokra számíthatunk. 13 óra múlt 4 perccel.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Itt a Magyar Zene Rádiójában továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Énekeljük együtt a nagy klasszikusokat, mint például a Halkan pengesd ezt a csárdást és a Nincsen abban semmi szégyen című magyar népies műdalt. Szász Kati után Tolnai András dalol. Tartsanak velünk!
3: Halkan pengesd ezt!

A soron következő énekes összeállításban Bangó Marika, Karcagi Nagy Zoltán, Szóka Júlia és Gáspár Ani hangján felcsendül Réffy Lajos szerzeménye, mely az elhullajtott könnyekről szól, majd a 100 forintos bankóról is szó esik, és a dalcsokor második részében az Édesanyám a kendőm és a Hely, hogyha a szerelem rám talál című csárdást halljuk. Itt a Dankó Rádióban.

0: szava, hisz a banda ingyen mégsem muzsikálhat.
1: Dankó Rádió. Tiszaújvárosban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

és most a Magyar Állami Népi Együttes zenekara muzsikál élőkön a Liszt-díjas prímással Radics Ferenccel. Farkas Gyula szerzeményét halljuk, melynek címe Első Magyar Koronációs Verbunk.

Gyergyón innen, vagy még azon is túl. Énekelte 2022. novemberében Bicskei Dankó klubunkon Kolostyák Gyula Berki Péterrel és a zenekarával. Hallgassuk meg újra!

Petőfi Sándor egyik legismertebb megzenésített verse, már ami a magyar nóta műfaját illeti, kétségtelenül a Befordultam a konyhára című előadói csárdás, melyet a soron következő dalösszeállításban Besenyei Ferenc előadásában hallunk, aztán a Jár a korsó és a Faggyú gyertyát égeteként című csárdást Dóka Zsuzsa és Kalina Enikő adja elő. Az első nóta így indul: két kis aranykarikának csodás a varázsa. És valóban talán nincs még egy ilyen apró ékszer, amely annyi érzelmet hordozna magában. A jegygyűrű nem csupán aranyból vagy ezüstből készült ékszer. A kör alakja ősidők óta az örökké valóságot jelképezi, hiszen nincsen kezdete és nincsen vége. Amikor pedig egy férfi és egy nő egymás ujjára húzza a gyűrűt, azzal azt üzeni: összetartozunk, egymást választottuk, és szeretnénk együtt járni tovább az élet útján. A gyűrű történet igazán régre nyúlik vissza, már az ókori Egyiptomban is viseltek olyan gyűrűket, amelyek a házassághoz és az összetartozáshoz kapcsolódtak, később pedig a rómaiaknál is megjelent a házassági gyűrű hagyománya. Az évszázadok során aztán egyre inkább a szerelem, a hűség és a házastársi kötelék jelképe lett. Hallgassuk meg ifjabb Magyar Imre és Bató Sándor szerzeményét, mely két kis aranykarikáról szól. Énekel Mészáros András, kísér ifjabb Sárközi Lajos zenekara.

Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, én Budai Beatrix vagyok, és önök a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat hallják itt a Dankó Rádióban. Szigeti Fercsi és Pándi Piroska két vidám csárdás felvétele szól már is, az Én is voltam valaha, és a Vásárhelyi híres promenádon című dallal megyünk tovább. Jó rádiózást!

már is elérkeztünk pénteki műsorunk utolsó énekes összeállításához, melyben helyet kap a csillaghullás éjszakáján az Amíg a világ vége nem jön el, az Édesanyám nem tudok elaludni, és a Vége, vége, vége már című klasszikus magyar nóta. Előadja Várnai Adrien, Bokor János, Gombos Maja és Jákó Vera.

Szíved legyen

kedves hallgatóink, ennyi fért pénteki Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Hankó József és Cigány zenekara játszik. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Találkozzunk holnap is a déli harangszót, követően a hírek után várom önöket sok szeretettel és Nótás jó szívvel. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. A folytatásban a péntek délután hátra levő részében most 2-től 5-ig majd Gál Zoltán várja önöket, jön a kívánság műsor, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám, ahol a Dankó Rádió hallgatói mesélnek életükről, a szürke hétköznapokról, örömről, bánatról, minden olyan dologról, melyek mindannyiunkat érinthetnek. Popovics László várja majd önöket. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Szép hétvégét mindnyájuknak, viszont hallásra legközelebb a Magyar Zene Rádióján.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A New York-i terror támadásra emlékeznek világszerte. Veszprémben kezdődik a miniszterelnök országjárása. Ma még sok esőre, holnap már napsütésre is számíthatunk. Megemlékeztek a 2001. szeptember 11-i New York-i terror támadásról Európa vezetői. A politikusok egyebek mellett az együttműködés fontosságát hangsúlyozták a terrorizmus elleni harcban. Kaja Kallas, uniós külügyi főképviselő az évforduló alkalmából Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, a támadások elkövetői kudarcot vallottak, mert a demokrácia kiállta a próbát. António Costa, az Európai Tanács elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a tragédia átalakította a biztonsághoz való hozzáállást az unión belül is, jobb információ megosztáshoz és közös fellépéshez vezetett a terrorizmus ellen. Csapást mértek az ukrán erők az oroszországi Szaratovi olajfinomítóra éjszaka, közölte az ukrán vezérkar. A létesítmény területén tűz keletkezett, az üzem az orosz hadsereg üzemanyag ellátásában is részt vesz. Korábban az oroszországi Tula megyében 2 ember meghalt, 3-an megsebesültek, Volgográd megyében pedig 2-en sérültek meg ukrán drón támadásokban. Közben az orosz légierő az ukrán főváros támadta, Kijevben 2-en meghaltak, 6-an megsebesültek egy benzinkút elleni dróncsapásban. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy holnap délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól. Palóc André, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője közölte, bár a kormány a hét elején döntést ígért az ügyben, eddig semmit nem tett, miközben a dízelára 700, a benzinára 626 forintra emelkedett. Emlékeztetett, a Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte a korábbi kabinet által bevezetett védett ár visszaállítását. Az üzemanyagok árának meg fékezéséről szerdán tárgyalt a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és a benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védelmet. Időoltás. Emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok, fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Késő délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű. A híradást Fehérvári Petra szerkesztette, és Szlotta Judit mondta el. 14 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket ezen az esős délutánon itt a Kívánságműsorban. Ígérem, hogy nagyszerű zenékkel fogjuk szórakoztatni Önöket. A szerkesztő Nemesnyéki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Ma a Teodórákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik szeptember 11-én születtek. Telefonszámunk 061-759-6071. Varga János Sárbogárdról kérte az első dalt, melyet Kádár Szabolcs János énekel, kísér Berki Péter zenekara, Déli Bábos Hortobágyon.

Pestlőrincen a Máltai Idősek Otthonában Polyák Jánosnénak minden jót kíván Babdi. Zentai Annát Vörös Kálmán zenekara kíséri. Hallod-e, hogy hívlak?

Szeretnénk köszönteni testvérünket és sógornőnket házassági évfordulójuk alkalmából, és egyúttal testvérünknek, Nagy Gábornak Hajdúböszörményben születésnapja alkalmából minden jót kívánnak a népes családtagjai. László Imre énekel kísér Olá Kálmán zenekara, Badacsonyi Kéknyelőt.

karacsonyi kéknyelűt, finom drága jó nedűt, itt a meste. 9 rajkó hegedűt, egy kis lányka vele ült az ölembe. A húr pattan, a csók csattan, a kéknyelű jó kedvünket tetészte. 3 éjjel, 3 nap, nékem meg a páromnak megérte. A húr pattan, a csók csattan, a kéknyelű jó kedvünket tetészte. 3 éjjel, 3 nap, nékem meg a páromnak megérte. Megittunk mi mindenból, ami badacsonyba volt a pincékben.

Hódmezővásárhelyen Bódorné Ilike szeretné meghallgatni a következő nótát. Újvári Marikát Nyári László zenekara kíséri. Csókra csókot!

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok, Nagy István vagyok Budapestről. Szeretnék küldeni egy slágert Cétány Máriának, akinek 12-én lesz a névnapja. Sok erőt és egészséget kívánok. A két dal az Apostol együttestől. Eladó, kiadó most az évem. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Szeretettel adjuk át, halljuk az Apostol együttest.

Farkas Imrének, kedves férjének 80. születésnapja és 56. házassági évfordulójuk alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván szerető felesége. Jenei Gábort Toki Balogh Ernő zenekara kíséri. Juhászlegény, szegény juhászlegény.

Kunhegyesen Nász Ildikónak születésnapja alkalmából minden jót kíván Eszti nénje. Lajos Mizsén az idősek otthonában Spanyhelné manyának kíván jó egészséget, sokat gondol rá Erzsi és Bori. Máté Otiliát és Gránát Zsuzsát halljuk, hogyha nékem sok pénzem lesz.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Fekete Sándor halálának második évfordulója és születésnapja alkalmából soha el nem múló szeretettel emlékezik élettársa Katika. Régi ismerősére, aki 4 éve nyugszik a Fonyódi temetőben, szeretettel emlékezik Irénke Csongrádon. Farkas Rozikát Szalai Antal zenekara kíséri. Felhő szállt a nagy erdőre.

Kótaiban Vizi Józsefné Klárikának jó egészséget, sok boldogságot kíván szerettei körében Boriska. Rákatit ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Csendül a nóta.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Sajó Szentpéterem Bodnár Erzsikének születésnapi alkalmából kívánok örömekben gazdag hosszú életet, jó egészséget, szeretettel Panni. Miért van az, hogy a boldogság Molnár László előadásában? Köszönöm szépen!
2: Örülök, hogy hívott minket, és szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Molnár Lászlót, Lakatos Mikró zenekara kíséri.

Gödöllőről Mezeini Zsuzsa, Kalina Enikő előadásában kért egy nótát, kísérifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara, ez a legény nyalka is.

Letenyén férjének Ártal Jánosnak 90. születésnapi alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kívánok, szeretettel felesége. Pere János ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, én lassan öregszem.

Kiskunfélegyházáról Fóti Sándorné kérte a következő nótát, Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri. Sárga a rigó, kerek a cipó.

a kezéről most Dóczi Ákosné kérte azt a felvételt, amelyen Szilágyi János televíziós személyiség énekel. Van olyan ember,

Na nézzük, miket tartogatok önöknek a következő órára. Tiszta fehér oltár, kék ne felejts, és a mondjátok meg Máriának szeretem, Kós Jánostól. A hírekig Hankó József zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Kincses kalendárium. A hétköznapok útmutatója, az ünnepek iránytűje. Megrendelhető a postán és a hírlapkézbesítőknél. Kincses kalendárium.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Nyomoz a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. A New Yorki terrortámadásra emlékeznek világszerte. Ma még sok esőre, holnap már napsütésre is számíthatunk. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csak nem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. A Balázsi Gyula érdekeltségében tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, a szuverenitás védelmi hivatala kezdetektől útjában állt mindazon erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a hivatalt, nem megszüntetni. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid mondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. A cél, hogy kiderüljön, lehet-e még kedvező feltételekkel új gépeket vásárolni a német vállalattal kötött meglévő keretmegállapodás alapján. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás 2977 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Posfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba. New Yorkban 343 tűzoltó, 23 rendőr és a parti őrség 37 tagja vesztette életét. Európa vezetői is megemlékeztek szeptember 11-éről. Kaja Kallas, uniós külügyi főképviselő, Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a támadások elkövetői kudarcot vallottak, a demokrácia kiállta a próbát. António Costa, az Európai Tanács elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a tragédia információ megosztáshoz és közös fellépéshez vezetett a terrorizmus ellen. Vádat emeltek Németországban a Hamas terrorszervezet 7 feltételezett tagja ellen, akik a gyanú szerint izraeli vagy zsidó célpontok elleni merénylet előkészítésében vettek részt. A német ügyészség szerint a férfiak az iszlamista szervezet vezetőinek utasítására fegyvereket szereztek be egy Németországban vagy Ausztriában tervezett támadáshoz. A hatóságok a fegyvereket és a lőszereket lefoglalták. Tudományos podcast sorozatot indította a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. Késő délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a középső ország részben napsütés is lehet. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A
4: házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat itt a Kívánság műsorban. Kisvárdára szól a következő dal, Vadász Imrének lánya küldi szeretettel a nótáját. Farkas Zsolt énekel, nem tagadtam sohasem.

nem kell nékem kocsidó, gyalog iszom, ez a jó, amíg csak a nap nem süt a szemembe, ez épp péntek este pénzt teszek a zsebembe, a nótámat húzatom a fülembe, nem kell nékem kocsinó, gyalog iszom, ez a jó, még a

0: be. Táncoz nem kell kocsinó, gyalogjárjuk az a jó, míg a nap nem süt majd a mi szemünkbe.
1: Kedves családtagjainak név és születésnapjuk alkalmából minden jót kíván Mária mama. Az ünnepeltek Gergely Mária, Lajos, Kornél, Viktor, Hunor és Benet. Cserháti Zsuzsa énekel, Én leszek.

Dankó család tagjainak nagy szeretettel küldi a következő dalcsokrot Inoka Károlyné. Kiskörösön Kelemen Istvánnénak nagyon boldog névnapot kíván Sanyi. Budai Beatrixet Tordai Zoltán zenekara kíséri. Gyertek ide, budapesti cigányok!

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Nyíregyházára Krestyán Kóritának nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, és egyben 30 éves házassági évforduló alkalmából nagyon sok boldogságot kíván édesanyja, férje Tibor, két testvére, sógora, sógornője, keresztgyermeke Barbara, Hanna, Zalán. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását. Laci papát és Annus mamát 50. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel köszönti 4 gyermekük és 8 unokájuk. Rákos keresztúron Rácz Péterné Anikának 60. születésnapja és 39. házassági évfordulójuk alkalmából kíván igaz szeretettel sok boldogságot, jó egészséget, hosszú boldog éveket Kakucsról Erzsi néni. Gállai Bori és Berkes János énekel Tiszta fehér oltár.

Ceglédről Kulcsár Béláné két kedvenc előadójától, Lukács Anitától és a Vadász Zsoltól kért dalt. Kettő is elhangzik, csak az esik nékem keservesen, és az a szép.

Nagy Kanizsán Francsics né születésnapi alkalmából szeretné meghallgatni a dalt, és küldi unokájának, Pásztor Gyurinak is, aki a napokban ünnepli 18. születésnapját. A 100 fok Celsius együttes játszik. Boldog születésnapot!

0: Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, és benne egy népszerű rovat következik. A Nótás kedvű volt az apán. Ebben elismert művészeket kérdezünk a számukra legkedvesebb, legfontosabb nótáról. Most a nemzetszínésze, Kossuth és kétszeres Jászai Maridíjas színművésznőt halljuk.
1: Lehocki Zsuzsa vagyok, az Operett Színház tagja. És a kedvenc nótám az a kék ne felejts, virágzik a tópartján. Valahogy így van, de nagyon reggel van, úgyhogy nem vagyok beskálázva. És ez a dal megmaradt, mert aztán, amikor ez a vőlegényemnek, aztán a férjemnek, Tihi Lajosnak a fülébe jutott, akkor mindig hozott nekem. Bármikor, esetleg, mikor rám gondolt valahol a városban mászkát, akkor vett egy csokor kék ne felejts virágot. Vagy ha nem, akkor letépte valahonnan.
0: De kedves történet, Kovács Apollóniától halljuk a nótát, kísér Boros Lajos zenekara, Kék ne felejts!

0: Marosi Gézáné szeretne Karcagi János előadásában nótát hallani, Németh Csicsó József zenekara kíséri. Csak úgy mondom magának.
1: Csak úgy mondom magának, úgy, ahogy van el.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Én Marika vagyok is a Szegről, és a 80. születésnapomra szeretném kérni Szécsi Páltól a Violák című dalt. Nagyon szépen megköszönöm. Viszont hallásra!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, jó egészséget kívánunk önnek. Szécsi Pál énekel, mint a Violák.

Gyöngyösön Hegedűs Kálmánné szeretné meghallgatni a következő nótát. Boros Jolánt, Olá Kálmán zenekara kíséri, Hallod-e nótás füttyös szép madár.

napodát. Huncuta májad, zuzzát, csalfa vagy, várom is akkor dítját, majd ha fagy. Így veled, édes

0: m'amiga fait ma tête, c'est bien, on vous rend beaucoup, et que les gens participent à l'aïe, on se
1: Eggerben Anna felejthetetlen férjére, házasságkötésük évfordulója alkalmából emlékezik a családtagok nevében. Férjére Juhász Sándorra, aki az Abátszalógi temetőben nyugszik, halálának 5. évfordulója alkalmából emlékezik soha el nem múló szeretettel. Felesége Erzsike, lánya Marika és unokája Arsika. Barkócéné kerékgyártó Márta férjére, akit 9 éve veszített el, 55. házassági évfordulójuk alkalmából emlékezik szeretettel. Kalmár Pált Magyar Imre zenekara kíséri, az, akinek bánata van.

pedig csak a képzeletem röpít felé széles lepke szárnyon. Buldogálnak a hópelyhek, körülöttem megdermed az élet. S én még most is azt hiszem, hogy az új tavasz visszahoz majd téged. De te nem jössz vissza többé, nem nyílik több virág nékem, oda kint a réteg. Egy boldogságra vágytam egyszer,

Lőrinczi Gábor né és férje Csepelen szeretnék hallani a következő nótát. Eperjes Erikát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Táncba hív a nóta engem.

édesapjára, Sándor Lajosra, aki a Visnye szép lakon született, születésnapja alkalmából emlékezik szeretettel lánya és felesége. Mint írják, 2-3 ezer nótát tudott fejből énekelni, és azzal a tehetséggel áldotta meg a Jóisten, hogy az érzéseit leggyakrabban egy-egy nótából idézett részlettel fejezte ki. A most kért nótát ezt hallották tőle utoljára. Solti Károly énekel, ne gondolt, hogy az a tavasz, amikor a rózsa nyit az ágon.

Minden Mária nevű ismerősének szeretettel kíván minden jót Fényes Zsoltné ürömről. Tétényben Horváth Mama szeretné hallani a dalt, Petres Zsuzsa és Melis György énekel, Lila Orgonák.

marasztaló dalcímeket mondok a következő óra kínálatából. Köszönet a boldog évekért, te vagy nékem az az asszony, és a gyöngéden ölej át is elhangzik majd. Most Faragó Judy István játszik a hírekig.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kalmár Péter rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért az opera rendező szakot választotta annó a színművészeti főiskola lehetőségei közül, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként lett új filmjének nem csak írója, producere, hanem zeneszerzője is. Vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Évvégéig havi 5000 forintot kapnak a dízelautósok. Szeptember végén lemond a szerb elnök. Ma még esős, holnap már többfelé napos idő várható. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerő dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást nem kell igényelni. A Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. A kormányfő különbeszélte a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz korábban törvényjavaslatban kezdeményezte az előző kormány által bevezetett védett ár visszaállítását. Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csak nem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. Miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a szuverenitás védelmi hivatala kezdetektől útjában állt mindazon erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a hivatalt, nem megszüntetni. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A fővárosban felerészben tulajdonosa egy háznak és egy lakásnak, valamint tulajdonrésze van egy szigetmonostori és egy agárdi házban. A köztársasági elnök értékesebb vagyontárgyai között szerepel egy Volkswagen Passat, több Richelieu bútor és 2000 könyv. Védett műalkotás ugyan akkor nincs a nevén. A hónap végén lemond államfői tisztségéről Alekszandár Vučić szerb elnök, írja a Telex, az N1 szerb hírportálra hivatkozva. Távozását szeptember végi amerikai útja utánra ígérte. Szerbiában október 25-én előrehozott választást tartanak, amelyen Alekszandár Vučić a miniszterelnöki posztért indul. A politikus 2014 és 2017 között már vezette a szerb kormányt. 2017 óta ő a köztársasági elnök. harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. A Frontex adatai szerint az év első 8 hónapjában mintegy 75 ezer esetet regisztráltak, 35%-kal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. Egyedül Spanyolországot és Portugáliát érintő útvonalon mértek növekedést, ami 34%-os volt, de ebben még nincsenek benne a júliusi ceutai eseményeket, amikor több tízezre jutottak be jogosulatlanul a spanyol területre. Marad a borongós idő ma, többfelé esővel. Holnap keleten lehetnek még záporok, napközben kisüt a nap. A hajnal 8-15 fok után 16-23 fok lesz.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm Önöket itt a kívánságműsorban. Szüleiket, Krenács Mátyást és Nejét Idát 45. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel köszöntik gyermekeik Petra, Matyi és Roli, menyeik Melinda és Tünde, vejük Tibor és az öt unoka, Adrián, Matyi, Karolika, Hugo és Gergely. Kívánnak sok boldog együtt töltött évet, Zárai Márta és Vámosi János énekel. Köszönet a boldog évekért!

Vajna Ferencné Rákóczi falváról írt nekünk. Szeretném kérni lányomnak, Majzik Imréné Marikának Martfűre névnapja alkalmából a nótát. Nagyon sok szeretettel köszönti édesanyja, testvére és családja. Vojtar Imrét Balog Albert zenekara kíséri. Nem voltam én soha szegény.

Kertész Negyolika szeretné meghallgatni Gödöllőn a következő dalt. Kiskárolyt Lakatos Antal zenekara kíséri, felszállott a vadgalamba gyárfa tetejére.

Dombóczban nagyon sok szeretettel köszönti lányát, Szécsi Sándornét, édesanyja, Domoszlai Sándort, Bangó János zenekara kíséri, Sárgul már a kukoricaszár.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Ország Györgyné vagyok. Szeretnénk unokámat, Rácország Balázs születésnapján köszönteni, és kívánok neki nagyon vidám gyermekkort. A kérésem, Isten éltessen boldog születésnapot. Egyben szeretném köszönteni lányomat, ő neki meg 12-én lesz a névnapja. Köszönöm szépen.
2: Nagyon kedves, örömmel adjuk át. Ozdon Ferenci Jánosnak 89. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván Neje Margit, fiai Jancsi és Zsolti, unokái Zsanett, Gerda és Kinga, és a dédunokák Zénó, Zoé, Glenda, Gréta és Ajsa. Bagdi Bella énekel, Isten éltessen boldog szülinapot!

Tibor feleségének, Máriának névi születésnapja alkalmából sok szeretettel küldi a következő dalt. Kis Károlyt Vörös Kálmán zenekara kíséri. Te vagy nékem, azaz asszony.

Te vagy, aki otthon sírtál.

Kakucsan Káliknő Mariskának, sógornőjének jó egészséget, sok örömet, boldogságot kíván Csermákné. Kemenes Saroltát Boros Lajos zenekara kíséri, három kislányul a padon.

Kedves hallgatóink, a hétvégén a 101 éve született Hajdú Júliára emlékezünk. Következzen most egy könnyed, hamisítatlanul budapesti sláger.

A hétvégén Hajdú Júlia további remek szerzeményeiből válogatunk majd. Gyöngyöstarjánban Szalai Mihálynénak, Bakos Józsefnének, Záper Lászlónénak, Rózsom Józsefnének, Kovács Lászlónénak, Kisbélánénak, Törökné Ozsvát Máriának, Gyöngyösini Budai Máriának sok örömet, boldogságot, egészséget kíván Piroska és Manci családjukkal. Rába Pordányban Rozsné Marikát névnapi alkalmából szeretettel köszönti, kíván erőt, jó egészséget Gizike, Erzsike és Ica. Judit Mezőberényből kérte a dalt, melyet Csuti Csaba énekel. Piros rózsák, fehér rózsák, súgjátok meg nékem.

0: hajlik a szedergaj, hazamegyek, megesküszünk a nyáron.
1: Bántyáné Gabi Biatorbágyról kérte a következő dalt, Simon Boglárka énekel, Szerelem, szerelem.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Tóth Imre vagyok Budapestről. A kívánság műsorban szeretném a szüleim emlékére meghallgatni a Valahányszor rátekintek fekete gyász ruhámra című nótát. Köszönöm szépen, viszont hallás!
2: Köszönöm a hívását. Erős Laura anyai nagymamájára névnapi alkalmából szeretettel emlékezik. Tarnai Kis László énekel, Valahányszor rátekintek fekete gyász ruhámra.

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz, és az is, aki nem.

Csőváry Jánosné Marikának sok boldogságot, minden jót kíván, veje és családja, Vereckei Erzsébet énekel, szeretem a cigányzenét.

Kimosom a csipkésketét, a csávónak fehér ingét. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Ha mi ketten úgy igazán menni akarunk, aznap este a fő utcán végigvonulunk. Ha mi ketten úgy

Nagy Tétényben Takásné Marikának és Szász Halombattán Bardik Imrének névnapjuk alkalmából minden jót kíván Juliska. Szeghalomban Elek Géza szeretné meghallgatni a dalt, melyet Kormos Margit énekel, Járóka Sándor zenekara kíséretével, Ne ábrándoz orgonáról.

Édesanyjának, Vörös Marikának, akik a közelmúltban térhetett haza otthonába, névnapi alkalmából sok erőt és egészséget, örömteli napokat kíván lánya, Andrea. Korda György énekel, gyöngéden ölej át.

Ezzel a gyönyörű dallal zártuk a mai kívánságműsort, aztán majd holnap folytatjuk, nem akármilyen kívánságműsorral, Mária nap lesz, tudják ez mit jelent. Sok-sok kedves Máriát fogunk köszönteni holnap 2 és 5 óra között. A következő órában Popovics László várja Önöket, ma Antallal beszélget, akinek édesapja az orosz hadifogság szenvedései után is megőrizte életszeretetét. Erről is mesél majd, meg elárulja kedvenc nótáit. A kívánságműsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. Nagyon kellemes hétvégét kívánok Önöknek. Lukás Csaba és Lakatos Miklós zenekara játszik. Viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
3: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
6: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
7: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Szívem, már előfizethető a kincses kalendárium. Emlékszel, tavaly a mamának is vittünk egyet.
10: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán vagy a hírlapkézbesítőknél.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Évvégéig havi 5000 forintot kapnak a dízelautósok. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések Amerikában. Ma még esős, holnap már többfelé napos idő várható. A híradást Fehérvári Petra készítette, a mikrofonnál Szlotta Judit. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. A kormányfő különbeszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a Tisza párt cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók azonnali csökkentését követelte, majd kormányra kerülésekor első intézkedésként eltörölte a védett üzemanyagárat, pedig az intézkedés minden magyar rendszámú autó tulajdonosának segített. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak segít. Hozzátették, a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot, és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás 2977 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és a rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Posfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terror napjaként vonult be a köztudatba. New Yorkban 343 tűzoltó, 23 rendőr és a parti őrség 37 tagja vesztette életét. 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a terrortámadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök felidézte az áldozatok történeteit, és úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Donald Trump beszédében a jelenlegi iráni háborúról is szólt, kijelentette, az Egyesült Államok soha nem engedi, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Csapást mértek az ukrán erők az oroszországi Szaratovi olajfinomítóra éjszaka, közölte az ukrán vezérkar. A létesítmény területén tűz keletkezett, az üzem az orosz hadsereg üzemanyag ellátásában is részt vesz. Korábban az oroszországi Tula megyében 2 ember halt meg, 3 megsebesült. Volgográd megyében 2 sérültek meg ukrán dróntámadásokban. Közben az orosz légierő az ukrán fővárost támadta, Kijevben 2 haltak meg, 6 megsebesültek egy benzinkút ellen dróncsapásban. Ma még marad a borongós idő, többfelé esővel. Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre többfelé kisüt a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16-23 fok valószínű.
0: Tudod-e még az én nótám?
8: Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Köszöntöm Önöket! Kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor itt a Dankó Rádióban, amelyben naponta más-más hallgatónk idézi fel élete fontosabb eseményeit. Ha Ön is bemutatkozna a műsorban, hívja a 061-759-60-71-es telefonszámot, vagy írjon a dankoradio@mtva.hu e-mail címre. Mondja fel üzenetrögzítőnkre, vagy írja meg e-mailben a nevét, telefonszámát és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretne szerepelni.
1: Én ezt a betyáros nótás kedvet az édesapámtól örököltem. Szegény jó édesanyám hányszor elmondta, úgy döntött, hogy édesapámhoz feleségül megy. Többször mondták neki, hogy te Károlyhoz, aki szereti a bort és a pálinkát, és szeret mulatozni. Ennek ellenére az egész életüket csodálatosan leélték.
0: Egy 77 esztendős úriemberhez látogatunk, Nárai településre. Úgy hívják, hogy Antal. Az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Jó napot kívánok, Laci, üdvözlöm.
1: Üdvözlöm, jó napot, Popovics László, Dankó Rádió. Mi a helyzet önnel, Antal, hogy tetszik lenni?
0: Hát, köszönöm szépen. Ami olyan dolgom volt, azt elintéztem eddig. Sajnos az autómat szerelőhöz kellett vinni, mert olajfolyásom van. Úgyhogy most itt kint ülök a ház mögött a kiülőbe, nézegetem a kutyámat. Hát, ja, ki tudja, hogy mit hoz a jövő.
1: Milyen értelemben gondolja
0: hát,
1: ezt?
0: Az időjárás szempontjából.
1: Uh-huh. És ön szerint mit hoz?
0: Hát, ez egy dolog, amire nem tudok mit mondani, mert ugye én még visszaemlékszem a múltra, amikor tavasz, nyár, ősztél volt. Amikor télen befagyott a papka, itt előttünk korcsolyáztunk, hó volt, hófúvás volt, akkor ugye megjött a tavasz, elkezdett olvadni, március végén, vagy márciusban a hó, akkor ugye virágzott minden, megjött a nyár, amikor elviselhető meleg volt, nem 37 fok, mint ma, elviselhető meleg, és ugye szeptemberben megjött az ősz, és nem úgy volt, mint most, hogy már szüreteljük a szőlőt, akkor októberben volt a szüret.
1: Igen.
0: Addig nem lehet a szőlőt a kordonon tartani. De így megváltozott a légkör és a világ.
1: Igen. Mit gondol egyébként, hogy az emberekre ez milyen hatással van?
0: Hát, nézze, erre nem tudok mást mondani. Én csak itt ezt a községet veszem alapul, olyan 1700-an lakunk itt. És úgy higgy el, valamikor régen a község lakossága egymással beszélt, összetartott, messziről köszöntek egymásnak. Ma ezt felejtsük el, az, hogy köszönés, én véleőrek fejjel köszönök a gyerekeknek, és annyit sem mondanak, hogy luttol öreg harcos. Uh-huh. Szóval ide jutottunk, megváltozott minden. Mennek itt, ugye a főúton lakom, mennek itt előttem buszra, iskolába, óvodába, és a fülükbe a stupli, és egész úton nyomkodják a telefont. Ide jutottunk.
1: Hát nem tudom, hogy mennyi köze van ehhez az időjárásnak, de bizonyára minden összefügg mindennel, tehát még az is lehet, hogy ha hosszadalmasabban beszélgetnénk erről a kérdésről, akkor kiderülne, hogy az időjárás is befolyásolja ezt a fajta hozzáállást a világhoz, amit az imént felvázolt. Antal, hallgassuk meg a kedvenceit, hát ha tovább folytatjuk ezt a témát is, de az biztos, hogy az életéről fogunk beszélni. Antal kedvencei jönnek tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Ma Antallal beszélgetünk. Galambszívet örököltem az édesanyámtól. Ezt a felvételt fogjuk meghallgatni. Én úgy képzelem egyébként, most már ugye nem először beszélgetünk így a Dankó Rádió adásában önnel, Antal. Úgy képzelem, hogy az édesanyja egy ilyen kiegyensúlyozott, szerető édesanyja volt, és nagyon sok mindent kapott tőle. Jól gondolom? Hogy emlékszik rá?
1: Ez így igaz, Laci. Igazándiból azért is ezt a dalt kértem, mert szegény jó édesapám 50 éve, szegény jó édesanyám 30 éve halt meg. Egy csodálatos házas pár volt, egy csodálatos család. Képzelje el, ugye édesapámat elvitték a második világháborúba, édesanyámra itt maradt kettő gyermek, és az állatok. Mindent meg kellett csinálnia.
0: Igen.
1: Ráadásul 1945-ben a bátyám 11 éves korában talált egy kézigránátot, ami felrobbant a kezében és meghalt. Szegény jó édesapám.
0: Igen.
1: Igen, szegény jó édesapám 1948-ban került haza az orosz fogságból, és akkor tudta meg, hogy a gyermeke nem él.
0: Igen.
1: Ugye én gyakorlatilag ugye utána születtem, és soha nem felejtem el, hogy szegény apámnak az egészsége megromlott a orosz fronton és az orosz fogságban, de egész életében dolgozott édesanyámmal együtt. Nyáron mentek aratni a saját földjükre, és amikor jobb kedvük volt, ittak valami kis bort vagy pálinkát, akkor mindig elkezdték énekelni, hogy galambszívet örököltem az édesanyámtól. A betyáros nyújtás kedvet az édesapámtól. Na látja, Laci, én ezt a betyáros nótás kedvet az édesapámtól örököltem, mert soha nem felejtem el. Szegény jó édesanyám hányszor elmondta, hogy annak idején, mikor úgy döntött, hogy édesapámhoz feleségül megy, többször mondták neki, hogy te a Tóth Károlyhoz, aki szereti a bort és a pálinkát, és szeret mulatozni. Ennek ellenére az egész életüket csodálatosan leélték.
0: Figyeltek egymásra. Ugye?
1: Édesanyámat meg ugye azért tisztelem, becsülöm, mert ugye én 71-ben megnősültem, lett két gyermekem, és gyakorlatilag a feleségemtől 80 valamikor elváltunk. És a két gyermeket én kaptam meg, és édesanyám, az édesanyjuk volt a két gyermekemnek, ő nevelte fel őket, mosott, főzött, takarított rájuk, és nevelte őket. Szóval ezért ez a nóta, hogy galambszívet örököltem az édesanyámtól, egy életre a szívembe vésődött.
0: Igen. Hát ahogy elmesélte, minden tiszteletet megérdemel az édesanyja. Játsszuk is le akkor az emlékére ezt a felvételt. Antal kérésére jön tehát itt a Dankó Rádióban. A galambszívet örököltem az édesanyámtól.

0: benne vasárnap.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Antallal beszélgetünk. Badacsonyi kéknyelő, ez a felvétel jön mindjárt. Utalt már rá, hogy gyakorlatilag nótás kedvű, valószínűleg a történet is ehhez kapcsolódik, ugye?
2: És igen. Az igazság az, Laci, hogy én, nekem autószerelő a végzettségem. 1976-ban vettünk egy autót, levizsgáztam rajt, és utána, ugye minden nyáron, vasárnap beültünk ebbe a kocsiba, és egyik vasárnap Keszhelyre mentünk, a másik vasárnap Badacsonyba mentünk a strandra. A feleségem, a két gyerek és édesanyám. És úgy higgyel, hogy gyönyörű Keszthely. Tényleg gyönyörű.
1: Igen,
2: de
1: tudom.
2: Amikor ott voltunk Badacsonyban, aztán ott a Balaton parton bent voltunk a vízbe, ugye a gyerekekkel, meg édesanyámmal, aztán ugye elfordultunk az ellenkező oldalra, és felnéztünk a Badacsonyi hegyre, az valami csodálatos volt. Ugye az egyetlen egy probléma az volt vele, hogy ugye én voltam a sofőr, és nem ihattam meg még egy pohár bort sem. De viszont

0: soha nem felejtem el, akkor még itt Nárhelyben az állami gazdaságban dolgoztam, és az állami gazdaság elvitt bennünk kirándulni, és a végállomás Badacsony volt. Busszal voltunk, felmentünk a Badacsonyi hegybe, és egy nárai embernek, a Doma Jóska bácsinak ott volt szőlője és pincéje. Hozzámentünk. Fogadott bennünk a pince ajtóba, bementünk a pincéjébe, bátyámmal, mert ugye egy bátyám életben maradt, a bátyámmal felültek a hordó tetejére, és ott a hordó tetején elkezdték énekelni ezt a nótát, hogy Badacsonyikéknél üt finom, drága, jó nedűt itt a meste. És ugye mi bekapcsolódtunk a többiek, és életemben akkor ittam először pincében igazi bort. Hát ezek mind olyan emlékek, Laci, amit egyszerűen, ami tegnap volt, elfelejtem. De ezt soha, de soha nem fogom tudni elfelejteni, mert olyan gyönyörű volt ott fönt a hegytetőn, a pincéből, ahogy lenéztünk, láttuk azt a csodálatos Balatont. Én a két gyermekemnek és az unokáimnak mindig mondom, hogy a Balatonnál szebb tenger nem létezik a világon. Az a gyönyörű környezete, az a gyönyörű táj. Ugye az ember a déli oldalra megy, átnéz az északi oldalra, látja ott a házakat a hegyoldalakba, azt a gyönyörű hegyoldalt. Ha az északi oldalon van, látja az ellenkező oldalon azt a síkságot, és mellette a kéklő Balaton vize nekem, Laci, az mindennél többet jelent. Hát sajnos...
1: Ez mennyire gyönyörű végszó, hogy lejátsszuk most a dalt, jó? A Badacsonyi kéknyelű című felvételt.
0: A Balaton kékvizénél szebb tenger nem létezik a világon.
1: Na, akkor jöjjön a dal. Badacsonyi kéknyelű, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Antal kérésére.

háromnak, nékem meg a fáromnak megértem. A húrpattal, a csókcsattan, a kék nyelű gyomkertünket tetézte. Három éjjel háromnak, nékem meg a fáromnak megértem. Megittunk mi minden bort, aki parasonyban volt a pincékben. Nem öntöttük kupába, se porcelán pohárba, se ittébe. Csapról nyeltük a jó nevét, s az italtól megszavjasztunk csodára. Három hétig oltottuk, egymást addig csapottuk utána.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Antallal beszélgetünk. Lemegyek a pince fenekére, ez a következő felvétel. Felidézünk egy régi mulatságot esetleg?
1: Hát nézze, Laci, az igazság az, hogy ez tényleg egy nagy-nagy mulatság volt, mert soha nem felejtem el, ugye a második feleségem Türjéről való. Türjén nekik volt szőlőjük, Otello, csodálatos bor termett belőle. És ugye a anyósom nem engedte meg, már gyalogtőkés volt, hogy kordonra tegyük a szőlőt, mert azt mondta, hogy a kordonon nem terem semmi. Na és ugye akkor a Vaskeresztesi hegyben megvettünk egy szőlőt.
0: Igen.
1: Építettünk rá egy pincét, és ugye nekiálltunk itt művelni a szőlőt, mellette műveltük a Türei Otellót. És a lényeg az ugye, hogy közben ugye megalakult Náraiban a Nárai Örökzöld Nyugdíjas Klub, aminek mind a ketten tagjai lettünk. Ugye sajnos én 55 éves koromban a szívem megállt, újraélesztés után azonnali szívműtétet hajtottak végre rajtam, és soha többé nem dolgozhattam, lerokkantottak. Na most ugye ezt a szőlőt műveltük, és körülbelül olyan 7 éve a Nárai Örökzöld Nyugdíjas Klubot kihívtam a társakat, hogy gyertek, menjünk ki a hegybe, főzünk ott valami jó pörköltet, aztán emulatunk meg, eszórakozunk. Na, így is volt, kimentünk, ugye főztük a bográsba a pörköltet, és ugye mondom nekik, hogy na, gyertek, menjünk le a pincébe, mert a pincében még a bornak is más az íze, az amata, mint itt fönt. Na, lementünk, és ahogy az ajtót kinyitottam, és elkezdtünk bemenni, ezek a nyugdíjas klubtársaim elkezdték énekelni ezt a nótát, hogy lemegyek a pince fenekére. És kapaszkodjon meg, Laci, ezek a 70 és 80 közötti emberek, asszonyok felugrottak a hordó tetejére.
0: Azt a mindenit.
1: 300 meg 400 literes hordókat gondoljon, felugrottak a hordó tetejére, felültek, és ott énekelték ezt a nótát, hogy lemegyek a pince fenekére, és ugye erre rám szólt szegény Pulai Rózsi néni, sajnos már nem él. A Rózsi néni rám szólt, hogy barátom, így nem lehet ámulatni, hogy bort sem hozul ide nekünk.
0: Hát akkor jól sejtettem, hogy egy mulatságot fogunk megidézni. Hallgassuk meg a dalt hozzá, jó? Lemegyek jó. A pince fenekére, azt a dalt, amelyet ugye a hordó tetején énekeltek.
1: Így van.
0: Na, jöjjön Antal kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Antal kedvenceivel. Azon gondolkodtam egyébként, miközben beszélt az édesapjáról még a műsor elején, hogy elképesztő, hogy ennyi szenvedés az orosz fogság után hazajön, és tényleg az élet szépségét még mindig tudja, még mindig meglátja. Ugye?
1: Igen, igen.
0: Ezt az optimizmust, ennyi szenvedés után, ez szerintem nagyon nagy lelki erő kell. Köszönöm szépen, Antal, hogy itt volt velünk, vigyázzon magára, és akkor beszélgessünk majd még, jó?
1: Ember Laci, én nagyon szépen köszönöm, hogy újra szerepelhetek a Dankó Rádióba. Önöknek is, és minden Dankó Rádió hallgatónak nagyon szép napokat, jó erőt, egészséget kívánok a jövőben is.
0: Nagyon szépen köszönjük, Antal. Minden jót. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Antalt hallották, hamarosan pedig jön a Tutte népzenei szótár Juhász Katalinnal, utána pedig Egri József, és a Túl az Operencián szól itt a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót. Viszont hallásra.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, és különösen a Máriákat, akik szeptember 12-én tartják névnapjukat. Szűz Mária szent nevének ünnepe külön jeles napként már az újkorban megjelent, azonban csak 1683 után Bécs török ostrom alóli felszabadítását követően vált egyetemessé 11. Ince pápa intézkedésére. A győzelmet hamarosan Magyarország felszabadítása is követte, amelyet a barokkor Mária közbenjárásának tulajdonított. A kultuszt Közép-Európában különösen a passzaui Mária Hilf kegykép tisztelete erősítette. Bécs ostroma idején Lipót császár és udvara Passzauban a kegykép előtt könyörgött a szabadulásért. A győzelem után a kegykép maga is a török fölötti győzelem szakrális jelképévé vált, tisztelete pedig gyorsan elterjedt hazánkban is. A népi emlékezet Kárpát-medence szerte más török elleni győztes csatákat is a szűzanya oltalmának tulajdonított. A magyar, a burgenlandi német, a szlovén és az ukrán folklor gyűjtésekben is találhatók ilyen adatok. A Mohácsi csata 500. évfordulójának esztendejében különös jelentőséget kap, hogy a török elleni küzdelmek és Mária oltalma évszázadokon át összetartoztak a történelmi emlékezetben. Ennek a Mária tiszteletnek szép példája a csíksomlyói búcsú egyik ismert éneke, amelyet a Lészpedi Simon Ferenc Józsefnétől hallunk, Domokos Pál Péter 1969-es felvételéről.

Most pedig következzék az iménti Mária ének részlete Filip György hadszólamú feldolgozásában, Sebestyén Márta és a Szent Efrém férfikar előadásában. Isten éltesse a Máriákat!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
2: Ezen a hétvégén szombaton Kalmár Péter rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért az opera rendező szakot választotta annó a színművészeti főiskola lehetőségei közül, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként lett új filmjének nem csak írója, producere, hanem zeneszerzője is. Vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
1: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
3: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
4: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
3: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
5: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
3: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14:35-től a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Amerika szerte megszólaltak a harangok a 2001-es terrortámadás időpontjában. Évvégéig havi 5000 forintot kapnak a dízelautósok. Ma még esős, holnap már többfelé napos idő várható. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben 2977 ember halt meg. 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a terrortámadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta erejét is. Donald Trump beszédében a jelenlegi iráni háborúról is szólt és kijelentette, az Egyesült Államok soha nem engedi, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. A kormányfő hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP a bejelentésre úgy reagált, a kormány cserben hagyja az autósok 3/4-ét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak segít. Hozzátették, a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne. Kiszorítaná az üzemanyagimportot, és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenékküszöb megerősítése. Már lehet jelentkezni az idei kék túrázás napja programra. Az október 10-i eseményen a résztvevők kisebb csoportokban, több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék kört alkotó három önálló túra útvonalat. A legtöbb szakaszon tapasztalt helyismerettel rendelkező túrázók segítik a terepen való tájékozódást. Holnap eleinte még lehetnek záporok, hajnalban 8-15, délután 16-23 fok lesz.
1: Túl az Operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Szirmai Albert és Emőt Tamás Mézes Kalács című operettjéből hallottunk egy részletet a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara és énekkara előadásában. Vezényelt Sebestyén András. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk, és kísérjenek el bennünket zenei kirándulásunkon, ahol ma is olyan kiváló művészek énekelnek többek között, mint Hajdú Melinda, Kukeli Júlia, vagy épp Mersei Miklós. A következő percekben Lehár Ferenc Éva című operettjéből következik egy tercet, Németh Marika, Bende Zsolt és Sólyom Nagy Sándor előadásában. Ezután pedig Ábrahám Pál Bála Szavolyban című operettjének világába csöppenünk, ahol Lehoczky Zsuzsa előadásában meghallgatjuk a La Bella Tangorita című dalt. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Az Operaház fantomja Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, amely Gaston Leroux francia író regényének feldolgozásából született. 1986-ban mutatták be Londonban, és azóta is folyamatosan műsoron van. Webber Christine alakját akkori feleségének, Sarah Brightmannek írta, aki a londoni és a Broadway produkcióban is eljátszotta a szerepet. A világhírű musicalből filmváltozat is készült, amelynek egyik leglátványosabb kelléke a több mint 2 tonnás kristályokkal díszített csillár volt. Nem is egyetlen darab készült belőle. A veszélyesebb jelenetekhez külön kaszkadőr változatot használtak. A nyitó jelenethez pedig egy elektromos világítással ellátott csillárt készítettek. Érdekesség, hogy 2004 áprilisában a londoni színpadi változat egyik előadásán arra kérték a nézőket, hogy maradjanak a helyükön. Az ekkor rögzített hangokat később a film híres csillár lezuhanásának hanghatásaihoz használták fel. Most következik ebből a musicalből egy részlet Szinetár Dóra és Berecki Zoltán előadásában. Csak ennyit kérek én. Ezután pedig Claude Michel Schönberg a Nyomorultas című musicaljéből következik Fantin dala Hajdu Melinda előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Most Mershelyi Miklós Bartók Béla, Pásztori Ditta díjas operaénekesre, a Magyar Állami Operaház örökös tagjára emlékezünk születésének évfordulóján, aki 1941-ben a mai napon, szeptember 11-én született Budapesten. 1967 és 1970 között a Magyar Állami Operaház énekkari tagja, majd 1973 és 1996 között magánénekese volt, és nagy sikerrel alakította Verdi, Puccini operáinak bariton szerepeit. Mershelyi Miklós 2020. február 5-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most Lehár Ferenc Dzsuditta című operettjéből következik egy részlet Molnár András és Mershelyi Miklós előadásában. Ó, szinyóra, ó, szinyorina! Túl az operán.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Most Kukeli Júlia, Liszt Ferenc díjas operaénekesnőre, a Magyar Állami Operaház örökös tagjára, Bartók Béla Pásztori Ditta díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett művészre emlékezünk születésének évfordulóján, aki 1953. szeptember 11-én született Sámsonházán. Ének tanulmányait a Bartók Béla konzervatóriumban kezdte, Sziklay Erikánál, és 1972-től nála is folytatta a Zeneakadémián. A diploma megszerzése után azonnal a Magyar Állami Operaházhoz szerződött. A budapesti opera mellett Athéntól Zürichig számos európai nagyváros dalszínházaiban is fellépett nagy sikerrel. Repertoárja rendkívül sokszínű volt. Kukeli Júlia 2017. október 31-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most fogadják szeretettel Huszka Jenő és Martos Ferenc Lili Bárónő cím operettjéből a Zsoki indulót Kukeli Júlia előadásában. Túl az Operencián.

0: kedves hallgatóink! Kálmán Imre Zsuzsi kisasszony című operettje tele van könnyed, fülbe mászó dallamokkal. Ezek közül az egyik legismertebb és legkedvesebb a Jaj, Zsuzsikám, amely vidám hangulatával ma is mosoly csal az arcunkra. Hallgassuk szeretettel Csere László előadásában, Németh Csicsó József és zenekarával. Jó rádiózást!
1: Jaj, hölgyeim és uraim, nagyon hosszú út az éjszaka, alig állok a lábam. Na fiúk, csapjunk bele, jó van, na olyan másnaposan. Ácsi! Mert hajnal csillag fenn az égen, várlak rózsát.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Ábrahám Pál Viktória című operettjének ősbemutatójára 1930. február 21-én került sor a Király Színházban, melyben a korszak sztárjai léptek fel. A címszerepet Lábas Juci alakította. Bon Vivant partnereként Koltai kapitány szerepében Kis Ferencnek tapsolt a közönség. Szubretként a népszerű Fejes Teri mutatkozott be, míg a nagykövetet Kertész Dezső játszotta. A kínai előkelő leányzott pedig Váli Ilona. Az ősbemutatón fellépett Dénes Oszkár és Bársony Rózsi is, akik később Ábrahám Pál berlini karrierjének meghatározó szereplőivé váltak. Most idézzük fel ennek az operetnek a hangulatát Molnár Marica előadásában, kísér Ifja Berki Béla és zenekara. Nem forog már dorozsmán az öreg szélmalom. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Dmitri Sosztakovics muzsikájával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Nem sokára híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ, Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Évvégéig havi 5000 forintot kapnak a dízelautósok. Magyar tulajdonosa lesz a Diósgyőri csoki gyárnak. Holnap már több felé napos idő várható. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár. Csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A támogatást az államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadó beérkezett. Hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig visszaigényelhetik a gázolaj jövedéki adóját. Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csak nem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a hivatal útjában állt azoknak, akik fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. A Vasi Bertalan hozzátette, az országot éri biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a szervezetet. Magyar tulajdonos veszi át a Nestlé Diósgyőri üzemét. A svájci központú multinacionális vállalat a nyáron jelentette be, hogy az év végén bezárja a leginkább csokoládé figurákat gyártó 220 munkatársat foglalkoztató miskolci egységét. A cég a kereslet visszaesésével indokolta a lépést. Az új tulajdonos vállalta, hogy januártól folytatja a gyártást, és a dolgozók legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kos uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. A tárcavezető arról is beszélt, Montenegro és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak tovább kell vinnie csatlakozási folyamatukat. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármestere. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Meghalt Astrid norvég hercegnő 2 nappal testvére Harald király temetése után. 8. Håkon norvég király méltatásában azt írta, Astrid egész életében meleg szívvel és kötelességtudóan képviselte a királyi házat. A norvég hercegnő 94 éves volt. Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben kisüt a nap. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16-23 fok valószínű. 19 óra 4 perc.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
3: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Kezdődik a Dankó Rádió egy órás zenei összeállítása, a Húscsök Prímás, méghozzá Sasnáci és Farkas Imre hallgatójával. Szeretnélek újra rózsák között látni. A dalt Johann János és zenekara kíséretével az a művész úr énekli, aki 2024-ben átvehette a Dankó Rádió magyar nóta díját. Ő Tolnai András. Majd Farkas Rozikát is hallhatjuk énekelni. A művésznő ugyanezt a díjat 2025-ben kapta a Dankó Rádió elismeréseként. Hervadó Cserfalomb, Cserkuti Sándor és Járosi Jenő andalgóját Tordai Zoltán zenekarának kíséretével halljuk. Utána egy újabb Dankó Rádiós díjazottat, ifjabb Sárközi Lajost van szerencsém bejelenteni, aki Prímás és zenekarával együtt játszik, méghozzá Jenei Gábor kíséreteként, Ilyen asszony való nékem. Tartsanak velünk!

az iméntiekben Petőfi Sándor egyik megzenésített költeményét hallhattuk. A dallamokért ifjabb Sárközi Lajos nem csak mint prímás, de mint szerző is felelős volt. A folytatásban egy hallgató szól, én is hittem egyszer, Karcagi Jánosnak Lakatos Miklós zenekara muzsikál. Ez a felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, csak úgy, mint az ezt követő, de az már Dócs Péterrel és Miskolci Balogh Zoltán zenekarával. A Nóta címe Sűrű Sötét Erdő. Csizmadia Imre és Gárdonyi Géza andalgója után majd egy csárdást énekel nekünk Nádasdy László, ha még egyszer szerelmes lehetnék.

Danko klubos koncertfelvételekkel folytatjuk, szám szerint hárommal. Az első egy debreceni, a második egy tatai, a harmadik pedig egy dunaföldvári felvétel. Ez utóbbi 2016 márciusában készült Bokor Jánossal és Szalay Antal zenekarával. Rózsa Bokor tövében még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Előtte Este van, én pedig várok rád címmel, majd Dóka Zsuzsát és Bősi Szabó Lászlót halljuk dalolni, Szántó Ferenc nótáját pedig Báder Ernő zenekara játsza. Ányos Laci hallgatóját most és itt a Dankó Rádióban Laki Péter énekli el. Elkerülsz, mert szegény vagyok, Tordai Zoltán és zenekara muzsikál hozzá.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: csak neki legyek a bolondja, neki legyek a bolondja.
1: Ez volt Hendi János a Basári csárdása, az 1962-es felvétel Radnai Györggyel és Lakatos Sándor zenekarával készült. A következő pedig 2022-ben Fényes Györggyel és Ifjabb Berki Béla zenekarával. Ez lesz Vas Gábor és Somogyi Zsolt közös hallgatója, Nehéz vándorút az élet. Majd Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom, 1963-ból Doma Hidi László énekel, akinek Ifjabb Magyar Imre zenekara játssza el Dankó Pista és Pap Zoltán csárdását.

kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Ez pedig benne Húscsak Prímás című műsorunk, amelyet most a Kigyúlt egy csillag a Balatonon című Vas Gábor, Rak István nótával folytatunk. A dalt Koltai László énekli el, akinek ifjabb Berki Béla zenekara játszik. Nem lehet azt parancsolni senkinek. Szőlős Jemesével folytatjuk majd, és Sándor Jenő, valamint Szenes Andor andalgójával. Utána pedig Nád a házam teteje címmel egy csárdást hallgathatunk 2016-ból Benedek Fi Katalin és Balázs József zenekarának előadásában.

Ez volt a Hencidától Boncidáig című Szávoz Richárd Heródek Sándorné friss Jákó Vera tolmácsolásában. A folytatásban pedig Dárdai László és Ceglédi Gyula hallgatója szól, Messze vagyok idegenben. A nótát Lente Lajos énekli, és Jeremiás Béla zenekara játsza el. Messze a nagy erdő. A Cigány szerelem című operettből Ilona dalát Király Ernőtől hallgathatjuk meg, majd Nógrádi Tóth István és Csala Judit egy csárdást dalolnak nekünk, Megyen már a hajnalcsillag lefelé. 1998-ban készült ez a hamarosan hallható felvétel Sárközi Béla és zenekara kíséretével.

0: pontig el ne felejtsen.
1: Kedves hallgatóink, a búcsú pillanata érkezett el. Valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádió társaságában. Egy Dankó klubos felvétellel búcsúzunk, mely Orosházán készült 2024 márciusában Ökrös Lászlóval és Vadász Károllyal Árva legény kalapjára. Köszönöm tehát a figyelmet, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kalmár Péter rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért az opera rendező szakot választotta annó a színművészeti főiskola lehetőségei közül, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miként lett új filmjének nem csak írója, producere, hanem zeneszerzője is. Vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A 25 évvel ezelőtti terror támadás áldozataira emlékeznek az Egyesült Államokban. Üzemanyag támogatást kapnak a dízelesek. Holnap már többfelé napos idő várható. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Csapást mértek az ukrán erők az oroszországi szaratovi olajfinomítóra éjszaka, közölte az ukrán vezérkar. A létesítmény területén tűz keletkezett, az üzem az orosz hadsereg üzemanyag ellátásában is részt vesz. Korábban az oroszországi Tula megyében két ember meghalt, hárman megsebesültek, Volgográd megyében pedig ketten sérültek meg ukrán drón támadásokban. Közben az orosz légierő az ukrán főváros támadta, Kijevben ketten haltak meg, hatan megsebesültek egy benzinkút elleni dróncsapásban. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében. Fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Márta Kossz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. A tárcavezető arról is beszélt. Montenegró és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért szerinte az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. Hozzátette, a mezőgazdaságban felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Már lehet pályázni a kerékpáros barát település munkahely és közintézmény intézmény címekre, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. A tárcavezető hozzátette, három kategóriában lehet jelentkezni, a határidő október 30-a. Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé kisüt a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16-23 fok valószínű. 20 óra 4 perc.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
6: Jó estét kívánok! Holnap, azaz szombaton este indul hivatalosan az idei táncház szezon a Fonó Budai Zeneházban. Ez lesz a 37. szezonnyitó táncház, azaz a táncházak éjszakája, melyet a Fonó Budai Zeneház a Táncház Egyesülettel közösen szervez. A kora délutántól hajnalig tartó táncházak éjszakáján lesz főzőverseny és bográcsozás a táncegyüttesek közreműködésével, néprajzi előadás, pódiumbeszélgetés, kézműves foglalkozások, és persze a Kárpát-medence szinte minden tájegységének táncait, dalait meg lehet tanulni, ki lehet próbálni, szakavatott táncoktatók és zenészek segítenek ebben. A szatmári cigánytáncok tanításához a Kamoró Budapest bandet kérték fel a szervezők, akik most Táncházban című műsorunkban is muzsikálnak. Utána pedig a vidék legendás énekese Fedor Sándor, becenevén Dimó következik Táncházban című műsorunkban, s aztán a Karaván Família felvétele tiszteleg Fedor Sándor, becenevén Dimó emléke előtt.

holnapi táncházak éjszakáján meg lehet próbálni a gömöri, illetve rábaközi táncokat. Táncházban című műsorunkban most a gömöri dallamokat a felvidéki parapács zenekar játsza, rábaközből pedig egy eredeti felvételt hoztam, melyet Pádár Vilmos és zenekarának repertoárjából rögzítettek a néprajzkutatók.

37. szezonnyitó táncházban szinte végig muzsikálni fog a Zagyva banda. Most szatmári és betleni dallamok szólnak előadásukban.

Az előbb hallott Zagyva banda mellett Nyitrai Tamás és zenekara is végig muzsikálja szinte az egész éjszakát a Fonó Budai Zeneházban, a Táncházak éjszakáján. Most magyar lapádi táncdallamok szólnak Nyitrai Tamás Prímás, Danhauser Pál Brácsás és Lelkes András Bőgős előadásában. Aztán az Urgó együttes következik, hisz Moldvai Táncház nélkül nem maradhat a Táncházak éjszakája, az Urgó együttes fogott muzsikálni, népzenei műsorunkban felhangzó összeállításuk címe Fenn a csillag, fenn az ég, az Urgó énekese pedig Navratil Andrea ezen a felvételen.

Kedves hallgatóink, Felcsiki táncdallamok zárják ma esti Táncházban című műsorunkat, melyben a holnapi 37. szezonnyitó táncházat, a Táncházak éjszakáját ajánlottam figyelmükbe. Az eredeti felvételen Sinka Sándor és Duduy Rozália, valamint Duduy Ádám muzsikál. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, indul a Népek dalai, ez a Dankó Rádió világzenei válogatása. Örülök, hogy ma este is bennünket választottak, indul a szokásos három órás színes világzenei utazás a Dankó Rádióban. Péntek lévén ma is lesz nálunk koncert, hamarosan mondom, hogy ki a ma esti koncert főszereplője, amely 23 órakor kezdődik majd nálunk. Addig pedig csöppenjünk már is bele a világzenébe, énekel hamarosan a Kalipszó zene királynője, Kalipszó Rose. Aztán hallunk dalt Tamara Obravágytól Horvátországból. És világzenét hallunk Soan Kutitól és csapatától az Egypt 80-től, amely egyébként eredetileg az édesapjáé volt. Kellemes rádiózást péntek estére a Dankó Rádióban. Egy magyar dallal indítunk. A Dankó Gálán 2023. decemberében készült a felvétel, amikor vendégünk volt a Pardnograszt, és ők ifjabb Sárközi Lajossal kiegészülve igazi örömzenét mutatott. Románó Bio, Cigánsora nem merek eljárni, erdőszélen sátoroznak a cigányok, rávágok a zongorára. Ezt az egyveleget hallgatjuk most a Pardnograszttól és ifjabb Sárközi Lajostól.

Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazin.

Itt a Dankó Rádió, a népek dalai szól, a világzenei válogatás. Folytassuk az amerikai Rhiannon Giddens-szel, aki fontos szereplője az amerikai hagyományos zenének, sok különböző projektben vesz részt, most éppen az Our Native Daughters formáció vezetőjeként. Ő is hozta össze a három másik muzsikust, céljuk pedig a lemezzel az volt, hogy megemlékezzenek azokról a többnyire afroamerikai nőkről, akik a 17.-19. században éltek az országban, és szenvedő alanyai voltak a rabszolgaságnak, a nők elnyomásának. A négy zenész különböző műfajok felől érkezett, a közös az a banjo szeretete. Szerepel a zenekarban például country és blues énekesnő Tennessee-ből, de multi-instrumentalista is Kanadából. Jó részt saját dalokat hallunk 2019-es lemezükön, de van köztük egy 1855-ös jegyzésű dallam és egy Bob Marley feldolgozás is. A négy énekesnő a lemezen a küzdelem, az ellenállás és a remény történeteit meséli el. Rabszolgaságról, gyarmatosításról, rasszizmusról és szexizmusról. Következő daluk címe Kvasiba Kvasiba, amely a kreol kultúrában egy női nevet jelöl, és egyben a vasárnapot. Annó gyakran azt a nevet adták a megszületett gyermeknek, amilyen napon meglátta a napvilágot. Következik a Dankó Rádióban 2019-es világzene az Amerikai Egyesült Államokból. Az előadó az Our Native Daughters, a dal pedig a Kvasiba Kvasiba.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Színes világzenék egész este a Dankó Rádióban. Folytatjuk már, és mégpedig déli szomszédunknál, Horvátországban. Énekes, zeneszerző, dalszerző és fuvola művész Tamara Obravac. Horvátországban él és alkot, hazájában a legismertebb művészek között tartják számon. Tamara a világzene mellett zenéket alkot színházi és filmes produkciókhoz, amelyekért egyébként már több díjat is kapott. A következő felvételen a Transhistria Ensemble kiemelkedő zenészeivel működik együtt, akik kitűnően ötvözik a kortárs jazzt az elementáris isztriai hagyományokkal és a mediterrán zenei világgal. Mindemellett a zene tele van spontán elemekkel, improvizációkkal, szabadsággal és humorral, amelyhez Tamara hangja és dalszövegei tökéletesen illeszkednek. Hallgassuk a horvát Tamara Obravac dalát a Transhistria Ensemble közreműködésével, Tuka la Luna.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Péntek lévén ma is lesz nálunk koncert, ezúttal ma 23 órától Sam Kowalski koncertjét hallhatják. A lengyel előadó énekes és multi-instrumentalista is egyben egyéni projektjével koncertezik leginkább. Munkássága a lengyel népzene kutatásában és előadásában gyökerezik. Művészetében erősen érezhető a minimalista megközelítés. Több különböző hangszeren is játszik, saját dalokat, valamint népzenei feldolgozásokat is előad.

Ezeken tradicionális dallamok mellett saját szerzemények is szerepelnek. Mateusz Kowalski, azaz Sam Kowalski, a lengyel népzene kortárs képviselőinek egyik figyelemre méltó

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következik az 5. évszak.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai. Ez a világzenei válogatás éjfélig a Dankó Rádióban. Egy óra múlva indul a szokásos péntekesti világzenei koncert. Hamarosan mondom, hogy ki a mai koncert főszereplője. Most pedig csapjunk bele a világzenék sorába. A koncertig még szólzene biztosan malán nyelven Maliból, a Trioda Kalival és a Kronos Quartettel. Aztán hallunk egy posztumusz dalt Rashid Taha előadásában, 2019-ből, és Szvázi földről érkezett világzenét is kínálunk. További jó rádiózást mindenkinek, most egy magyar dal következik, egy szépernő vers átirata az 5. évszak zenekar jóvoltából. Íme az Eleven.

A Világzenei magazint hallják a Dankó Rádióban, ez a Népek dalai. Mi motiválhat még egy 40 éve működő zenekart, amelynek tagjai szinte már minden létező színpadon felléptek, és mintegy 60 albumot jelentettek meg. Nos, hát a legjobb, hogyha fiatal, tehetséges zenészekkel veszik körbe magukat. A méltán világhírű San Franciscói Kronos Quartetről van szó, amelynek tagjai úgy gondolták, hogy ez a legjobb, amit tehetnek. És a fiatal zenészekből álló formációval, a Maliból származó Trio da Cali-val közös zenei együttműködésbe fogtak. A csapat nevéből a da Cali azt jelenti, zálogot ad. Ebben az esetben egy olyan zenei örökséghez, ami a 13. század elejéről a nagy Mali birodalom alapítójának idejéből származik. És úgy tűnik, a mali örökség és a friss szellemiség zenei téren is meghozta gyümölcsét. Az eredmény egy szuperlemez, Ladilikán a címe. A Kronosz művészeti igazgatója és a Trio da Cali alapítója is egyetértenek abban, hogy életük egyik legjobb zenei termésének tartják az anyagot. Hallgassunk is bele! Malány nyelven szól a következő felvétel, a Trio da Cali és a Kronosz Quartet közös muzsikája, a lemez címadó dala, a Ladilikán.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

A Dangó Rádió világzenei programját hallják, a népek dalai ez. Egy posztumusz dallal megyünk tovább, hiszen arról a lemezről szól, amelynek megjelenését előadója sajnos már nem élhette meg. Rashid Taha Arnold Chiari szindrómában szenvedett. Egy olyan vele született rendellenességgel élt, amely az agyat károsítja. Szívrohamban halt meg 2018. szeptemberében. Régóta vele lévő élettársa és fiúk gyászolta, gyászolja. Halálának első évfordulóján

Ezen a marokkói származású muzsikus megjelenését sajnos már nem élhette meg. Rachid Taha következik egy 2019-es kiadású lemezről, ez a Je suis Africain.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

itt a Népek Dalai, a világzenei válogatás, melyben ma is lesz nálunk világzenei koncert. Nem sokára 23 órától Sam Kowalski koncertjét hallhatják. A lengyel muzsikus rajong a népzenéért, szinte minden idejét kitölti a lengyel népzene kutatása és bemutatása. Ezen belül is fontos számára az operek, ami egy gyors, energikus lengyel tánc, a jelentése pörgés. Ez a lengyel nemzeti táncok egyike, amelyet gyors tempó, pörgő mozdulatok és látványos, magas emelések jellemeznek. A tánc a mazurka csoportba tartozik, és jellegzetes elemei közé tartoznak a párokban előadott pörgések, akrobatikus mozdulatok és egyedi emelések.

0: és táncait. A Lengyel Rádió Nova Tradícia Fesztiválján 2024-ben a Friedrich Chopin Intézet külön díjával jutalmazták projektjét, amely az Oberek nevű pörgős lengyel tánc lassabb, meditatívabb értelmezését keresi. Az Oberek tánc leginkább Lengyelország mazóviai vajdaságában népszerű, ennek székhelye Varsó, a tánc dallamait hegedűről gitárra ültetve, alaposan lelassítva, hagyományos rímekkel kísérve, minimalista és fantáziadús meghívás ez a lengyel népzene világába, amely szerencsére nem merült feledésbe. A lengyel Sam Kowalski koncertjét ma este hallgathatják meg, nem sokára 23 órától itt a Dankó Rádióban.
1: Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Hamarosan 11 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, és kezdődik a péntek esti világzenei koncert. Ma este Sam Kowalski koncertjét hallhatják.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Péntek esténként mindig világzenei koncertet hallhatnak nálunk. Ma este a főszereplő egy lengyel előadó, aki énekes és multi-instrumentalista egyben. Leginkább egyéni projektjével koncertezik, neve Sam Kowalski. Munkássága a lengyel népzene kutatásában és előadásában gyökerezik. Művészetében erősen érezhető a minimalista megközelítés. Szinte minden idejét kitölti a lengyel népzene kutatása és bemutatása. Fontos számára az operek, ami egy lengyel nemzeti tánc, egy rendkívül gyors, energikus tánc, a neve is azt mondja, hogy pörgés. Van egy projektje, amely ennek a táncnak a muzsikáját lassítja le, és teszi igazán meditatívvá, és ülteti át hegedűről gitárra. Ebből is hallunk ízelítőt ma esti koncertjében. Sam Kowalskit halljuk tehát nem sokára. A koncert az EBUM, a European Broadcasting Union, az Európai Műsorsugárzók Uniója jóvoltából jut el önökhöz. A felvételt az ARD, a Németországi Regionális Közszolgálati Műsorszórók Szövetsége készítette a Rudolstadti Euroradio Folk Fesztiválon 2025 nyarán. Mi pedig most bemutatjuk, a Dankó Rádióban következik Sam Kowalski koncertje.

0: All the best to you. Thank you so much.
1: A péntek esti koncertet hallották a Dankó Rádióban. A lengyel Sam Kovászki állt a színpadon. A felvétel 2025 nyarán készült. A koncert az EBU, a European Broadcasting Union, vagyis az Európai Műsorsugárzók Uniója jóvoltából jutott el önökhöz. A felvételt az ARD, a Németországi Regionális Közszolgálati Műsorszórók Szövetsége készítette a Rudolstadtin Euroradio Folk Fesztiválon. Világzenei koncert legközelebb, jövő héten is, pénteken este 23 órától, itt a Dankó Rádióban.

Hamarosan éjfélkor véget ér a világzenei válogatás. A népek dalait hallották a Dankó Rádióban. Köszönöm figyelmüket! Hétvégén Popovics László lesz a népek dalaiban a műsorvezető, szombaton és vasárnap is. Én pedig búcsúzom munkatársaim, a gyártásvezető Sztrányóczki Imre és a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is. A szerkesztő műsorvezetőt Szabó Tamást hallották. Kellemes hétvégét mindenkinek!

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsongor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: fagytál.
1: Dankó Rádió. Záhonyban FM 90,4. A magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Szerelemnek rózsafája címmel már is kezdjük 20 csak prímásunkat itt a Dankó Rádióban. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, tartsanak velünk a következő 1 órában, melyet már is kezdünk, méghozzá ifjabb Sárközi Lajos egyik megzenésített Petőfi Sándor versével. Az előadó is ifjabb Sárközi Lajos lesz, zenekarával, valamint Jenei Gábor. Utána a 2023-as év életműdíjasát halljuk, Bokor Jánosnak a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistái muzsikálnak, Horváth Zoltán és Gubis Sándor andalgójában. Ez lesz nem sokára a Barna kislány.

Szendül a nóta a folytatásban is. Kéller Béla és Adorján Sándor frissét hallhatjuk nem sokára Zentai Annától és ifjabb Sánta Ferenc zenekarától. Egy csádást énekel nekünk Jákó Vera, Rózsakertben, hogyha járok. Bágyai Aladár és Marcali Frigyes dalát Magyar Imre zenekara muzsikálja el.

önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Hús csak prímás című egyórás zenei összeállításunk. Kéklő ne felejtset szedtem künn a pusztán. Aztán vörös bort ittam az este, majd kalapomon piros rózsa címmel három dal következik. A hallgatót majd Szüllős Jemes énekli, és Lakatos Miklós zenekara játszik hozzá. Orosházán készült a felvétel 2024-ben. Utána egy kis várdait hallgathatunk, Tarnai Kis Lászlóval és Johann János együttesével. Végül pedig a Mányi Ady Endre művelődési házból elevenítünk fel néhány emlékezetes percet Kalina Enikővel és Sándor Dezső zenekarával.

Angyalom, ragyogok talán,

0: halott ágyadba. Őrakít álba, kisjány az ágyba hoztába.
1: Hol voltál az éjszakam?
0: Mert nem voltál az ágyadba. Őrakít álba, kisjány az ágyba hoztába.

Szűr a szitában, liba máj, kacsa máj. Archív felvételről szólt, imént a két dal Kalmár Pál és Ifjabb Magyar Imre zenekarának előadásában. Rózsabokorba jöttem a világra, nem sokára Hűvösvölgyi Ildikót hallgathatjuk. 2019-ben készült a felvétel a művésznővel, valamint Ifjabb Berki Béla zenekarával. Előtte Ole Attila és László Mária hallgatóját Nádasdy László énekli el, aki már is dalol, és akinek Johann János zenekara már is muzsikál.

0: pišegedi, jó barátok, ne hagyd nyugodj már.
1: Dankó Rádió. Banyhádon FM 92,8. A Magyar Zene Rádiója.

0: barna piros menyecske.
1: Most csak prímásunk felénél járunk. Tartsanak velünk a következő fél órában is. Minek a szőke énnékem címmel hamarosan Lányi Ernő csárdása szól. A dalt Domoszlai Sándor énekli, akinek Bangó János zenekara muzsikál. Neszler József és Segesdi László frissét ezt követően Lente Lajos énekli el Szerettem egyet. Majd 33 rózsafámon Balázs Tamás és zenekara muzsikál.

Imént hallott felvétel egy Dangó Klub alkalmával készült, méghozzá Bonyhádon 2023. júniusának közepén. Kedves hallgatóink, itt a Hús csak Prímásban nem sokára egy hallgató, majd egy andalgó, egy csárdás és egy friss szól. A friss címe Ég a kunyhó, ropog a nád, előadói Dóka Zsuzsa és Sárközi Béla zenekara a 2015-ös esztendőből. Előtte 2025-ből Rigó Mónika dalol, Andoverde a dal címe, Hankó József és zenekara játszik hozzá. Szeredi Krisztinának a Rajkó zenekar muzsikál, a Balaton tükrén táncot jár a szél. Most pedig jöjjön a 2024-es év magyar nótája szavazásának 5. helyezettje, Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Mészáros Adélt hallgathatjuk, valamint Nyári László zenekarát.

Petrik Sándor és Magócsi Lajos névnapi köszöntőjét nem sokára Petrik Balázs énekli el. Előtte a 2024-es év magyar nóta díjasa is darra fakad, Tolnai Andrásnak pedig Csóka Gyula zenekara muzsikál, még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Dankó Pista és Pósa Lajos csárdása előtt jöjjön idősebb Sánta Ferenc és Kass Rezső hallgatója, minden prímás jó barátom. Következik 60-i Kis Gyöngyi és ifjabb Sárközi Lajos zenekara.

0: voltam, az írci vargát üsse jobban rája, míg a volna muzsikája.
1: Ez volt a hat nap óta szól a nóta. Angyal Armand és Adorján Sándor frisse egy 2014-es felvételről szólt, Karcagi Nagy Zoltántól és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarától. Kedves hallgatóink, egy Dankó klubos felvétellel búcsúzunk a mai Hús csak prímás végén. Ez a felvétel 2022. júniusában Debrecenben készült Tordai Zoltán zenekarával, Johannes Brahms 6. magyar táncából. Én köszönöm a figyelmet valamennyi kollégám nevében, hallgassuk meg közösen a dalt, búcsúzom, de ha tehetik, önök továbbra is maradjanak a Dankó rádióval. Viszont hallásra, Bormai Noémit hallották.

0: Pontos idő, 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon állvaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Holnap, azaz szombaton este indul hivatalosan az idei táncház szezon a Fonó Budai Zeneházban. Ez lesz a 37. szezonnyitó táncház, azaz a Táncházak éjszakája, melyet a Fonó Budai Zeneház a Táncház Egyesülettel közösen szervez. A kora délutántól hajnalig tartó Táncházak éjszakáján lesz főzőverseny és bográcsozás a táncegyüttesek közreműködésével, néprajzi előadás, pódiumbeszélgetés, kézműves foglalkozások, és persze a Kárpát-medence szinte minden tájegységének táncait, dalait meg lehet tanulni, ki lehet próbálni. Szakavatott táncoktatók és zenészek segítenek ebben. A szatmári cigánytáncok tanításához a Camoro Budapest bandet kérték fel a szervezők, akik most Táncházban című műsorunkban is muzsikálnak. Utána pedig a vidék legendás énekese Fedor Sándor, becenevén Dimó következik Táncházban című műsorunkban, s aztán a Karaván Família felvétele tiszteleg Fedor Sándor, becenevén Dimó emléke előtt.